kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már tervezik az országos bérlakásépítő programot, mindenkinek alávágott az aszály. Négy napos ünnep a jövő héten, megint mozgósítják a véradókat. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket. Így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten négy napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ez az évszázad asszálja óriási károk a földeken. Spóroljunk a vízzel, megint ezt kérik Budapesten. Rendőrökre támadt a próbaidős droghuszár. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Számos helyen volt tűzeset tegnap is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lombkoronájára is átterjedt a tűz. Jásznagykunszolnokban fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. A Duna alacsony vízállása ellenére is kifogástalan a budapesti ivóvíz, közölte a fővárosi vízművek. A szakemberek, ahogy eddig is, folyamatosan ellenőriznek mindent, és az eredmények szerint nincs minőségromlás az ellátásban. Ugyanakkor hangsúlyozták, a tartósan kis vízállás megnehezíti a munkát, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat a háztartásokban is. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponya társának csípőzúzódást okozott. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után vagyunk néhány perccel, a mikrofonnál már Leirer Tímea, jövök, vagyok, ébresztem önöket a legnagyobb slágerekkel. Nem sokára a Liquidótól szól majd a Narkotik, énekel Jennifer Lopez, és kezdünk az Opusszal. Ez a Retro Rádióban a Life is Life.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, negyed héthez közeledünk, hogyha már talpon vannak, akkor érdemes kihasználni a korai órákat a szellőztetésre. Ilyenkor még érdemes, napközben úgyis megközelítjük megint a 32-34 fokot. A kávé mellé pedig rögtön egy nagy pop történeti kollaborációval nyitunk. A dalt Eros Ramazzotti eredetileg 93-ban adta ki szólóban, de 4 évvel később felkérte hozzá Tina Turnert, aki nem csak elénekelte, de az angol szövegrészeket is ő írta a számhoz. Íme Eros Ramazzotti, Tina Turner és a Cosa della Vita a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 4 perccel vagyunk 4:15 után. Ha nyár és szombat, akkor az országban szinte lehetetlen olyan éttermet, vízparti teraszt vagy rendezvénytermet találni akár, ahol ne futnánk bele legalább egy esküvőbe. Május óta tombol a szezon, fehér ruhák, lampionok, szabadtéri szertartások, meg hajnalig tartó lagzik. Hétvégéről hétvégére ezek töltik meg az éttermeket. Van ebben a nyári esküvői lázban valami hamisíthatatlan, hangulatos, még hogyha meghívottaknak néha szerintem komoly kihívást is jelent a 40 fokos hőségben egy tisztességes cuccot magukra rángatni. Ha már lakodalom, hozzunk egy egészen másfajta megközelítést a témához. A hazai underground kultzenekar az Üllői Fák a maga kendőzetlen, karcos humorával foglalta össze ezt az egészet, amiről én ilyen fenkölt módon beszéltem. Itt vannak ők és az esküvő a Retro Rádióban. Csokorok!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van a következő fél órára. Ígérem, hogy hozom majd önöknek Charlie egyik slágerét. Itt lesz Kim Carnes-től a Bette Davis Eyes. A hírek után pedig a Queen-nel folytatjuk. 40 éve volt az a fantasztikus koncert Budapesten, a Népstadionban, ami mondhatjuk, hogy megváltoztatta a világot, és az ebből készült filmet most restaurálták, úgyhogy beszélgetni fogunk róla, hiszen 4K-s premierje lesz majd szeptemberben. Rádú György lesz a vendégem 8 óra után itt a Retro Rádióban, de addig is ígérem önöknek a Queen-től az I Want to Break Free. I want to break free. A hírek után ez jön itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek, levélözőnnel jelez az adósoknak, a NAV fogyasztóvédelmi kisokossal segítik a KKV-kat. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Az ügyfélportálon keresztül, akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
3: Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A szakemberek azt javasolják, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjük orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió fél hét után járunk. Augusztus 15-e van. A mikrofonnál Leirer Tímea. Lássuk az időjárást, mert hogy ma sem kell bonyolult terveket szőni, hogyha szabad téli programot szeretnének. Folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, legfeljebb a keleti ország részben képződhet néhány teljesen ártalmatlan gomoly felhő. A déli szél néhol megélénkül, a hőmérséklet pedig 30-35 fok között alakul majd napközben. Ha mindehez megvan a napszemüveg, akkor indítsunk egy igazán stílusos klasszikust 1981-ből. Kim Carnes ezzel a dallal robbantott akkor át, hogy 9 hétig vezette az amerikai slágerlistát, a színésznő pedig, akiről szól, személyesen írt köszönő levelet neki, hogy újra felfedezhették őt. Betty Davis a színésznő, a dal a Betty Davis Eyes, Kim Carnes énekel itt a retóra.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Egy újabb sláger a 90-es évekből.
2: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Beszéljünk egy kicsit a hazai rock és blues legendákról, hiszen a magyar könnyű zene legkarakteresebb, legrekedtebb hangja, Horváth Charlie idén ősszel ünnepli október 28-án, már a 79. születésnapját, elképesztő egyébként ez a szám. Kerek évfordulóhoz közeledik, egyelőre, de az idő nem fog rajta, ezen a nyáron is megállás nélkül koncertezik országszerte, és már javában készül a hagyományos évvégi ünnepi koncertjére, ami ezúttal a Budapesti Kongresszusi Központban lesz majd. Ha pedig a mai hőségben keressük a tökéletes hűsítőt, a receptet maga a mester adta át még 1994-ben. Hát egyelőre ilyen reggeli órán jöjjön inkább csak a jég, aztán a késő esti időszakra majd a dupla whisky. Horváth Charlie-t hallgatjuk a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában is a legnagyobb slágerekkel ébresztem önöket. Itt lesz például a Roxette-től a Fading Like a Flower. De szól majd Nick Kershaw slágere is. The Riddle 7 és 8 között itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
8: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
9: És a sült krumplié.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
11: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
13: Ti kértétek? A Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: A reklám után.
1: A Retro Rádióban.
14: Már ősszel szabályozhatják az e-rollereket, 10 milliárdokat szereztek vissza a sunyi webáruházaktól, emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
15: Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
14: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban. A kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: További jó reggelt kívánok mindenkinek, már 7 óra után vagyunk, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ébredjünk együtt olyan dalokra, mint például a Roxette-től a Fading Like a Flower, vagy MC Hammertől a You Can't Touch This, vagy itt van kezdetnek ez, Cindy Lauper, a

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát ha körülnézünk, azt látjuk, hogy érdekes fordulatot vett a divat a fiataloknál, mert hogy a Z generáció tagjai közül egyre kevesebben járnak a plázákba, és nem annyira kedvelik a futószalagon gyártott új ruhákat, helyette szívesebben választják, legalábbis nagyon sokan, a vintage meg használt ruha üzleteket. Számukra a másodkézből szerzett cuccok nem csak fenntarthatóbbak, de egyedibbek is, így a 80-as, 90-es évek legvadabb darabjai most újra a felszínre kerülnek, és egyébként szerintem ez tök jó. Márpedig, hogyha a 90-es évek ikonikus ruha darabjait nézzük, akkor szerintem nem mehetünk el szó nélkül a pop történelem egyik leghíresebb nadrágja mellett sem. 1990-ben MC Hammer ezt az elképesztően bő, ejtett ülepű Hammer nadrágot hordta, azóta már így hívjuk, és ezzel nem csak divathullámot indított, hanem meghódította a komplett bolygót is. Nekem is volt ilyen gatyám, sőt, segítek, ma is van. Úgyhogy önök se titkolják, és meg se próbálják ülve végighallgatni ezt a slágert. Íme 1990-ből MC Hammer és a You Can Dash This itt a Retro Rádióban. Can't touch this.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hamarosan 7:30 tájban majd a hírekkel, az információkkal folytatjuk, de addig maradjunk még a zenei csemegéknél, mert elképesztő a felhozatal a következő percekre is. Hamarosan érkezik egy egészen zseniális, mondjuk úgy, hogy műfajokon átívelő párosítása, nu metal legenda Papa Roach és a country királynő Carrie Underwood közös daláról van szó. Elsőre talán meglepő ez a kombináció, de egy egészen elképesztő dal született, ezt játszom önöknek nem sokára, a Leave a Light On-t itt a Retro Rádióban. Előttük viszont álljunk meg egy ikonikus svéd slágernél. 91-ből hozom a svéd popduo Roxette talán legszebb balladáját, ami a megjelenésekor az amerikai Billboard lista második helyéig jutott. Itt a Roxette és a Fading Like a Flower a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A hírek jönnek, aztán pedig újra a legnagyobb slágerek. Nick Kershaw és a Riddle, ezt már megígértem önöknek. A Genesis egyik dalát is játszom majd, és Michael Jackson következik közvetlenül a hírek után. The Way You Make Me Feel itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Borzalmas lesz az idei termés a földeken. Takarékoskodjunk a vízzel, megint ezt kérik Budapesten. Behorpadhatnak a bérek az MI miatt. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Számos helyen volt tűzeset tegnap is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lombkoronájára is átterjedt a tűz. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. A Duna alacsony vízállása ellenére is kifogástalan a budapesti ivóvíz, közölte a fővárosi vízművek. A szakemberek, ahogy eddig is, folyamatosan ellenőriznek mindent, és az eredmények szerint nincs minőségromlás az ellátásban. Ugyanakkor hangsúlyozták, a tartósan kis vízállás megnehezíti a munkát, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat a háztartásokban is. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket. Akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponya társának csípőzúzódást okozott. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok önöknek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Leirer Tímea. Beszéljünk egy kicsit a poprock történelem egyik legnagyobb alakjáról, Phil Collinsról. Sajnos az elmúlt években egyre többet hallhattunk komoly egészségügyi küzdelmeiről. Gerincműtét, az idegsérülései miatt ugye már dobolni sem nagyon tud, és a 2022-es búcsú turnét egy székben ülve énekelte végig. A rajongók aggodalma folyamatos, de én azt gondolom, hogy Phil Collins is azt szeretné, hogyha a szomorúságot félretennénk, mert ők maguk és a dalai sem az ő szólódalai, sem a Genesisé nem a kesergésről szóltak. 1991-ből jön most a Genesis egyik legfanyarabb, legzseniálisabb szatírája, amiben a TV prédikátorok kapzsiságát figurázták ki. Jön a Genesistől a Jesus He Knows Me itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 1986. július 27-én a Queen megtöltötte a Népstadiont Budapesten. Óriási esemény volt, és egy egészen elképesztő történelmi jelentőségű kordokumentum született azzal a filmmel, ami ebből a koncertből készült. Erről a filmről beszélgetünk majd. 40 éve született, és most 4K-ban restaurálták, és be is fogják mutatni a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon, úgyhogy beszélgetnünk kell róla. Rádó György, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatója lesz a vendégem a következő 2 órában itt a Retro Rádióban. Tartsanak velünk, akkor is, meg most is. A hírekig is jönnek a legnagyobb slágerek. Már is itt a Black Eyed Peas a Shut Up-pal a Retro Rádióban. Shut up, just shut up.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 8 óra van, a hírek után érkezik vendégem Rádú György, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatója, ezúttal a Queen zenekarról és a Queen filmről mesél majd nekünk. Tartsanak velünk ezért is, meg olyan slágerekért is, mint például a Magna Cum Laude sikere. Újra színezünk mindent a következő órában, de jön az Alphaville is. Sounds Like a Melody 8 és 9 között itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtejszín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Döntött a kormány, jönnek a szélerőművek, fogyasztóvédelmi kisokossal segítik a KKV-kat. Extra pollen veszélyre figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
11: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Az ügyfélportálon keresztül, akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
10: Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A szakemberek azt javasolják, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: További jó reggelt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. 8 óra múlt, hamarosan a fantasztikus 86-os Queen koncertről és a belőle készült filmről beszélgetünk Rátúj Györggyel. Az órát pedig indítjuk a Modern Talkinggal, Brother Louie a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, további jó reggelt és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, aki ott volt 1986-ban a Queen korszakalkotó koncertjén Budapesten, a Népstadionban, az bármikor szívesen idézi az emlékeket, aki pedig nem volt ott, az szerintem legalább emlékidézés szintjén bármikor szívesen részesül ezeknek az eseményeknek. 40 éve volt a koncert 1986-ban, és 87-ben mutatták be a róla készült filmet, amelynek most elkészült a restaurált 4K-s verziója. Nem sokára bemutatásra is kerül, ennek kapcsán kezdjük a beszélgetést nem sokára Rádúj Györggyel, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatójával. Ez vár tehát önökre itt a Retro Rádióban, és persze minden idők legnagyobb slágerei, Oli Haas, NSYNC, és most Dr. Alban a Lucas Talking-gal, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 40 éve ilyen tájt egészen más világban éltünk, de volt egy este, valamikor egy júliusi nyáron, amikor nagyon nagy dolgok történtek Budapesten. Azóta is emlékszünk rá, 1986. július 27-én a Queen megtöltötte a Népstadiont. A koncertből készült film pedig önálló életre kelt, és hát a magyar filmtörténet különleges kor dokumentumává vált. Most a 40. évfordulóra a filmet 4K-ban restaurálták, és a megújult változatot a budapesti klasszikus filmmaratonon bemutatják, itt lesz a világpremiérje a filmnek. De mitől lett ez az egykori koncert ennyire fontos emlék, és mitől ennyire különleges ez a koncertfilm? Ezekről is beszélgetünk. Itt van velem Rádúj György, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatója. Szia Gyuri, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát kezdjük ezzel a bizonyos 1986-os júliusi estével. Most már pontosan tudjuk, hogy történelmi pillanat volt, de szerinted akkor ott, akik ott voltak a koncerten, vagy akár Freddie Mercury, vagy a stábtagjai, akik a filmet forgatták, tudták, hogy ez egy történelmi pillanat, amire ilyen picikét pátosszal tekintük vissza még 40 év múlva is?
1: Minden esetre illúzió lenne azt gondolni, hogy a szervezők és az akkori államaparátus nem volt tisztában azzal, hogy egy ekkora világsikernek örvendő nyugati zenekar a vasfüggöny mögött koncertet adva, az nem kelt valamiféle remény az emberekben arra vonatkozóan, hogy talán megváltozhatnak a dolgok. Valószínűleg volt egy ilyen politikai nyitás üzenet és szándéke mögött, az engedélyezés mögött, mert másképp azért a Kádár rendszerben ez nem valósulhatott volna meg. Az egy másik kérdés, hogy ebben az időszakban voltak más nagyobb események, zenei események, amik már úgy jelezték egy kicsit a rendszernek a nyitogatását. Ugye azért pár évvel korábban volt az István a király, az ember már úgy beleképzelt valamit ebbe a rock operába, aztán volt azt hiszem az Iron Maiden is az MTK stadionban egy koncerten.
0: Igen.
1: De hát ekkora show, mint a Queen.
0: A igen. Queen egy igazi világsztár, az Egyesült Királyságból idejön és koncertet ad és világslágereket énekel el, ráadásul filmre rögzítik. Tényleg miért volt ennyire fontos, hogy film készüljön ebből a koncertből? Igazából ez a mai fő témánk, úgyhogy ezzel folytatjuk majd. A következő fél órában meg 9 óra után is Rádúj Györggyel tartsanak velünk, és Get Chinello-ul, hát mi más is jöhetne, mint a Queen. Felrázunk mindenkit, We Will Rock You, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Beszélgetünk még a Queenről, a Queen filmről. Folytatjuk Rádó Györgyel nem sokára. A hírek után pedig az Alphaville slágerei is jön. Sounds like a melody. Ezzel folytatjuk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már tervezik az országos bérlakásépítő programot, dupla büntetést is kaphatnak a trükköző webáruházak, megint mozgósítják a véradókat. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormányszóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
4: Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörös vérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
3: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban. A kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Edesétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 86. júliusában a Queen megtöltötte a Népstadion Budapesten, a koncertből film készült, mára pedig ez a filmtörténet egyik különleges kordokumentuma, és most a 40. évfordulóra a filmet 4K-ban restaurálták. A megújult változatot majd a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon mutatják be. Ennek kapcsán beszélgetünk Rádúj Györggyel, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum igazgatójával. Ott tartottunk, Gyuri, hogy vajon honnan jött az ötlet, hogy film készüljön ebből a koncertből.
1: Hát menjünk vissza egy picit az elejére a dolognak, tehát a film az egy másodlagos terméke lett ennek a koncertnek. Maga az esemény az elsősorban egy Hegedűs László nevű úriembernek köszönhető, aki szenzációs zenei rendezvény szervező volt abban az időben, a 80-as években. Ő azért nagyon sokat dolgozott már a 80-as években azon, hogy Magyarországra jöhessenek külföldi híres együttesek, és fel tudjanak lépni. A Queen felvette a kapcsolatot már egyébként évekkel korábban. A Queennek volt egy Jim Beach nevű producere, akivel Hegedűs László kapcsolatba került, és hát ugye ez mint minden a kulturális rendezvényszervezések, meg főleg a koncertszervezés során, mire felépül egy esemény, az sokszor évekkel korábban kezdődő egyeztetés előzi meg. Na hát itt is így történt, tehát egy pár év alatt a Jim Beach-el való szakmai egyeztetések kialakították azt a párbeszédet, azt a viszonyt, aminek mentén körvonalazták egyáltalán ennek a megvalósíthatóságát. Tehát a szándékot jelezte Magyarország felül egy rendezvényszervező, aki nyilván együttműködött a magyar kulturális intézményekkel, az intézményrendszerrel, hiszen akkor minden állami kézben volt. A koncertszervező iroda, a stadionnak az üzemeltetése, a deviza kezelés. Hát erre többször visszaemlékszik Hegedűs László, hogy micsoda problémát okozott az, hogy amikor már bekerült abba a fázisba az egyeztetés, hogy oké, legyen koncert, körülbelül már az időszakot is nagyjából be lehetett lőni, akkor az együttes fellépéséhez kapcsolódó gázsik kifizetése, a különböző költségeknek a kifizetése, ugye hát ez nem történhetett forintban.
0: Persze.
1: Tehát nyilván egy jelentős mennyiségű deviza forgalomra volt szükség, hát egy kommunista Magyarországon, hát azért ez szinte lehetetlen volt egy sima mikrovállalkozási akció keretében.
0: Abszolút,
1: igen. Tehát itt emögé be kellett állni az államaparátusnak. Most ez mind-mind sok egyeztetést igényelt, szerencséjük is volt különben, mert a Queen elindult egy nagy nemzetközi turnéra,

0: 86-ban, ez volt a Magic albumnak a turnéja, és hát a turné különböző állomásait egyeztetve beazonosították a Queen menedzsere, Jim Beach és Hegedűs László és csapata, hogy Bécs lesz valószínűleg a legközelebbi koncert helyszín, ahonnan könnyen át lehetne hozni az együttest Budapestre. És ezt ugye már a film is megörökíti. Na most itt a szervezés körüli egyezkedések az egyik eleme volt a korabeli visszaemlékezések és a dokumentumok alapján a film elkészítése.
1: És innen indul az igazi történet, nekünk is lesz még miről beszélgetnünk. Rádő Györggyel folytatjuk is nem sokára, most azonban hadd zenéljen Carlos Santana. Ez a sláger eredetileg Chad Kroeger szóló felvétele volt, de aztán beszélt Carlos Santana, a dal egy kicsit megváltozott, és igazi világsláger lett. Into the Night, ez következik most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Idén 40 éve, hogy a Queen zenekar Budapestre érkezett, megtöltötte a Népstadiont és legendát írt, mind a koncerttel, mind a belőle készült világsikerű filmmel. Most az évforduló tiszteletére ezt a filmet 4K-ban restaurálták, a premierje majd a Budapesti Klasszikus Film Maratonon lesz, és mi pedig beszélgetünk róla Rádu Györggyel, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatójával. Ott hagytuk abba, hogy a Queen meggyőzésében, abban, hogy a Queen eljöjjön hozzánk koncertezni, fontos momentum volt, hogy ígértek nekik egy filmet, amit itt forgatnak a koncertről és a Vasfüggönyön túli látogatásról. Mint érv?
1: Mint érv, így van. Nagyon komoly feltételeket szabott a Queen a különböző koncertállomásokat jelentő városok vagy befogadó intézményekkel szemben, nem csak Magyarországon, mindenhol a világban, tehát nekik ugye volt egy nagyon komoly státuszuk, amihez kapcsolódott egy nagyon magas színvonalú vendéglátás, szálloda igény, a koncert szervezéshez ugye a teljes koncerti infrastruktúra, ők vitték magukkal a saját fényrendszerüket, igényeiket, tehát mind technikailag, mind logisztikailag nagyon komoly szervezést igényel.
0: Meg komoly apparátusra volt szükség, és hogyha jól tudom, ez tulajdonképpen nem is feltétlen volt teljes mértékben meg Magyarországon.
1: Hát tulajdonképpen elő tudták teremteni, de mondom, nagyon sok intézmény összefogása kellett ehhez, és tulajdonképpen én ugye a Hegedűs László visszaemlékezéseiből nagyon szépen kicseng az, hogy ez egy nemzetközi és egy hazai diplomáciai bravúr volt tulajdonképpen ez a munka, hogy ezt az egészet össze lehetett hangolni, ezt a gigantikus koncertet, ami tényleg megtöltötte a Népstadiont, ugye körülbelül 80 ezer fővel számolnak, hogy annyian voltak a stadionban, és állítólag a legenda szerint még 45 ezer hallgatta a koncertet a falakon kívül.
0: Ez valószínűleg így is volt.
1: És hát ugye ehhez kapcsolódott egy olyan ajánlat, amit Hegedűs László és csapata tett a Queen menedzsmentje felé, hogy ha eljönnek Budapestre, és úgymond játsszák a játékot, és leadják a koncertet, akkor egy film tud készülni, hiszen Magyarországon a Mafilm stúdiónak kiváló operatőri és gyártó stábja van, és tulajdonképpen meg tudják csinálni azt, hogy egy olyan koncertfilmet készítenek a Queenről, ami nem csak egy ilyen sima televíziós sugárzása egy koncertnek, hanem egy igazi dokumentumokkal megtámogatott, egy igazi élő mozi koncertfilm, tehát mozi vászonra készített koncertfilm. És ez volt az, ami elindította a film készítésének a gondolatát.
0: Hát megint előjön a magyar szervezők és persze az alkotók zsenialitása. A filmről beszélgetünk még a következő órában, folytatjuk itt a Retro Rádióban. Most pedig I Just Call to Say I Love You. Nincs, aki ezt a dalt ne ismerné, ha másként nem, I Just Call néven. Stevie Wonder, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, további kellemes hétvégét. Folytatjuk a beszélgetést a következő órában Rádő Györggyel a Queen film kapcsán, Hungarian Rhapsody Queen Live in Budapest. 1987-ben került a mozikba. Ez a filmalkotás is ugye pontosan 40 éve, 86-ban járt Budapesten a Queen, és írt történelmet. Szóval folytatjuk a beszélgetést Gyurival a következő órában. Jön Queen sláger is, de velünk lesz többek között Pink. És Ákos is énekel majd. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balaor Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
6: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
7: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapd le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Borzalmas lesz az idei termés. A fák lomb koronája is lángolt Fertőszent Miklósnál. Töpörítheti a béreket a mesterséges intelligencia. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be a szájkárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Számos helyen volt tűzeset tegnap is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lomb koronájára is átterjedt a tűz. Jász-Nagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. A Duna alacsony vízállása ellenére is kifogástalan a budapesti ivóvíz, közölte a fővárosi vízművek. A szakemberek, ahogy eddig is, folyamatosan ellenőriznek mindent, és az eredmények szerint nincs minőségromlás az ellátásban. Ugyanakkor hangsúlyozták, a tartósan kis vízállás megnehezíti a munkát, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat a háztartásokban is. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponyatársának csípőzúzódást okozott. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. 8 óra múlt, a mikrofonnál Leirer Tímea. A Queen 40 éve járt Budapesten, 40 éve készült róluk a fantasztikus film, amelyről beszélgetünk Rádő Györggyel. Mindjárt folytatjuk, az óra pedig indul Kylie Minogue-gal, I Should Be So Lucky.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leire Tímea. A beszélgető partnerem pedig továbbra is Rádő György, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatója. 1986-ban, tehát pontosan 40 éve érkezett Budapestre a Queen, azért, hogy történelmet írjon egy fantasztikus koncerttel és a belőle készült filmmel, amelyet most restauráltak. A 4K-s verziót a budapesti klasszikus filmmaratonon mutatják be, utána pedig világszerte játszani fogják. Az előbb megtudtuk már Gyuritól, hogy abban, hogy a Queen eljött hozzánk koncertezni 86-ban, fontos érv volt ennek a filmnek az elkészítése és ígérete, és ahogy Gyuri mondta, ez nem egy sima koncertfilmnek készült, hanem igazi mozifilmnek az itt tartózkodásuk összes momentumával. Ráadásul jó, hogy mondod ezt, hogy ez nem egy sima koncertfilm, hanem sok minden más, mert azért itt kapunk egy ilyen korlenyomatot, tehát látszik Budapest, látszanak az emberek, látszik Freddy Budapesten, különböző más pozícióban is, nem csak a koncert színpadon állva, és elhangzik a tavaszi szélvizetáraszt, ami egyébként szerintem egy akkora kuriózum, ami soha sehol nem történt meg, vagy legalábbis nem így a világban.
1: Óriási jelentősége volt a magának a népdalnak az eléneklésének is, visszatérve a gondolatmenetednek az elejére. A film tulajdonképpen a Queen együttes érkezésétől kezdve, igen, tehát ugye ők Bécsből jönnek le szárnyas hajóval Budapestre, igen, és ott valahol a Dunakorzón köt ki a szárnyas hajó, és már ott áll a televízió, és a sajtó, és a közönség, és újongva köszöntik az együttest. Freddie Mercury kiszáll a hajóból, egy ilyen sárga mellény, melegítőben, és attól ettől az érkezés pillanatától kezdve tulajdonképpen végig kíséri a film a Queen együtt és magyarországi tartózkodását, amiben benne van az, hogy ők elmennek, egy hajókört tesznek a Dunán, ahol megnézik a parlamentet.
0: Ugye, ami nagyon tetszik a Freddynek,
1: még ráadásul majdnem ajánlatot is tesz rá, hogy mennyire lehetne megvenni. Viccesen, hát ugye végig a filmben azért ez jelen van, hogy Freddie Mercurynek ez az igazi british fanyar humora, ez mennyire átítatta az ő személyiségét.
0: Meg ott zenélgetnek a hotel teraszon.
1: Hát ugye nem is akármit zenélgetnek, hiszen a hotel teraszon próbálják a tavaszi szélvizetárasztnak a dallamot, illetve Freddie a szöveget, és Brian May valami gitárdallamot, igen, alá varázsolni, és akkor ugye a film gyönyörű szépen ötvözi ennek ezeknek a háttér programoknak a képeit a koncerttel. És hát ez már majd ugye a vágóknak a csodálatos munkája, illetve nem csak a vágóknak, hanem a rendezőknek, mert majd mindjárt kitérünk a film csodálatos stábjára is. Tulajdonképpen ugye, hát nem csak Freddie-ről szól, hanem Brian May, ha jól emlékszem, elmegy valami Margit-szigeti cikli túrára, igen, fagylaltot esznek, akkor a dobos, ugye Roger Taylor, ha jól emlékszem, a Hungaroringen tesz egy kört egy ilyen Dodge Jam-mel, és ezeknek a felvételeknek talán még Szentendrén is járnak a piacon, szóval, hogy azért ez a koncertet megelőző nap, ez valójában egy nagyon sűrű nap számukra, amit a szervezők direkt úgy készítettek elő, hogy a film anyagához, ez mind hozzájáruljon, tehát hogy mind táplálja a filmnek a dramaturgiáját. Tehát nagyon ügyesen kitalálták a Zsombolyai Jánosék azt, hogy ahhoz, hogy ez ne csak egy egyszerű koncert rögzítés legyen, ahhoz ezeket a programokat rögzíteni kell ugyanúgy több kamerával. És akkor nekiindultak, és hát egy hihetetlen 24 vagy akárhány órás programot rögzítettek, amiből összeállt ez a csodálatos film.
0: Amely filmről, alkotóiról és kulisszatitkairól még beszélgetünk itt a Retro Rádióban. Jön Queen sláger is, de most a Pet Shop Boys-szal megyünk tovább. Go West minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 1986. július 27-én töltötte meg a Queen a Népstadion Budapesten. A koncertből film készült, ami mára a magyar filmtörténet különleges kor dokumentumának számít. Most elkészült a film restaurált 4K-s verziója, ennek a premierje majd a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nyitónapján lesz, szeptember közepén. A film készítéséről beszélgetünk Rádó Györggyel, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatójával. Az alkotók zsenialitásánál hagytuk abba, Gyuri.
1: Elképesztő élmény lehetett ez nekik, ugye említette Dzsombolyai Jánost a rendező, Dragály Jelemér volt ugye a vezető operatőre ennek a filmnek. Említsük meg a többieket is, meg térjünk már ki arra, hogy ők mit meséltek. Nehéz volt együtt dolgozni a Queen zenekarral és Freddie Mercuryval, vagy nem? Vagy egyáltalán kellett-e nekik kontaktálni velük, vagy ezt elintézte a zenekar menedzsmentje?
2: Megint egy picit visszalépnék a háttérhez, mert ugye abban a pillanatban, ahogy felmerül a film elkészítésének a gondolata, és azt ráadásul el is fogadja a Queennek a menedzsmentje, onnantól kezdve ez egy filmgyártás, amihez egy filmgyártó kompetenciára van szükség. Uh-huh. Tehát itt bejön a képbe a Hegedűs László mellett egy másik zseni, akiről mindenképp érdem fontos, hogy beszéljünk, Mihály György, aki a filmnek a producere. Uh-huh. Ugye a Mafilm dialóg stúdiójának delegálják a gyártási feladatot, Mihály György lesz a filmnek a producere, Dzsombolyai János a rendező, ahogy mondod, és a filmnek a stábja úgy épül föl, természetesen a rengeteg szorgos Mafilm dolgozó munkás technikai stábtagon kívül, hogy az alkotói stáb az úgy néz ki, hogy 17 kamerával forgató kamera csapat érkezik a filmhez, a koncertfelvételek elkészítéséhez. Itt azért mondjuk ki a fontos neveket, vagy Ragályi Jelemért említetted vezető operatőrként, Kende János van a Ránon, Szabó Gábor, Vecsernyés János, Gulyás Buda, Novák Emil, Pap Ferenc, és még sokkal jelentős magyar operatőr dolgozik a filmen, és hát tulajdonképpen, ahogy mondom, ennek a hihetetlen alkotói stábnak és kameracsapatnak és az egésznek a koordinációja mögött ott van nem csak a koncert stáb, a koncert crew, hanem a filmgyártós stáb. Ez egy hihetetlen összefogás eredménye ez a produktum. Na most, ami még izgalmassá teszi ezt a kalandot, vagy különlegessé, az, hogy 17 kamerával felvett koncertet összevágni a korabeli technikákkal, tehát amikor ugye filmszalagra forgattak, igen, és filmet kell vágni,
1: akkor
2: kell egy nagyon precíz vágócsapat. A film kultúrtörténeti pikantériája, vagy sajátossága, ami nekem különösen tetszik, hogy a filmet kizárólag nők vágták, tehát emeljük ki mindenképp Miklós Mari nevét, Losonci Teri nevét és Pósán Zsuzsa nevét. Na most nekik egy 17 kamerával rögzített musztert és a különböző városban és város környékén rögzített életképeket kellett összevágni egy filmé. Ehhez egyébként Szabó Gábor operatőr készített valami nagyon kezdetleges képernyő megosztó, hát ezt még szoftvernek nem is lehetett nevezni, de valami videotechnikai ügyességgel összerakott egy olyan képernyőt, ahol a vágók mind a 16 kamerafelvételt egyszerre tudták nézni.
1: Igen, szóval erről már sok szó esett, és elképesztő egyébként, hogy erre akkor képesek voltak.
2: 1986-ban. És ennek a filmnek az összevágása eltartott egy darabig, tehát 86-ban a koncert megtette a maga hatását, és a film az 1987-ben került bemutatásra a magyar mozikban.
0: De vajon hogyan viszonyultak a magyar alkotókhoz a Queen tagjai, és fordítva erre a kérdésre egyébként még nem válaszoltál, és addig úgysem engedlek el, amíg ez nem lesz meg, és hát addig mi sem mehetünk tovább, amíg a Queen egyik legnagyobb slágerét le nem játszom, Bohemian Rhapsody, hát persze, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió 40 éve hódította meg a Queen Budapestet, fantasztikus koncertet adtak a Népstadionban, és hát a film azóta bejárta, a belőle készült film az egész világot. A 40. évfordulóra restaurálták a filmet, 4K-ban be is mutatják nem sokára, és mi a film készítéséről beszélgetünk

0: A játékfilmes rendezőként volt olyan pillanat, amikor szerette volna, hogyha Freddy bizonyos mozdulatokat megismétel, esetleg újra lejön azon a bizonyos lépcsőn, hogy a felvétel jobban sikerüljön. Hát ezt nagyon gyorsan a Freddy Mercury a tudomására hozta, hogy...
1: Ez nem az a produkció,
0: és ő nem egy színész, aki annyiszor jön le a lépcsőn, ahányszor mondják neki. Érdekes lenne egy ilyen making of-on megnézni ezeket a jeleneteket, de ezekről nem készültek felvételek. De a visszaemlékezésekből az tűnik ki, hogy mindenki nagyon meg volt hatódva, mindenki érezte azt, hogy valami elképesztő dolog történik, hiszen a világ akkori talán legismertebb együttese lép Budapesten színpadra, és amit az elején beszéltünk, tehát azért az valószínűleg mindenkinek rögtön az elejétől a tudatában volt, mindenkinek, aki részt vett a film készítésében, a koncert szervezésében, és mindenki, aki ott volt nézőként a koncerten, hogy azért ez most egy történelmi pillanat, és itt most valami olyan dolog történik, amire később vissza fognak emlékezni, ebben részt venni szerintem nézőként is, és alkotóként is, és szervezőként is eufórikus élmény lehetett.
1: Elképesztő élmény lehetett, még van néhány percünk, hogy beszéljünk erről. Jövünk vissza Rádú Györgyel mindjárt itt a Retro Rádióban, most pedig egy kicsit feldobjuk a hangulatot Ricky Martinnal, Living La Vida Loca, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 40 éve koncertezett Budapesten a film, az első igazi világsztára Vasfüggöny mögött. A koncertből film készült, amely már a filmtörténet különleges kor dokumentumává vált. Most felújításra került, 4K-ba restaurálták, és a megújult változatot be is mutatják majd nem sokára a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon. Rádó Györgyel, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatójával beszélgetünk a Queen filmről, és ott hagytuk abba, hogy bár óriási feladat volt a koncert megszervezése és a film forgatása, de igazi euforikus élmény lehetett mindenki számára, aki ebben részt vett.
1: Az, hogy mennyire történelmi pillanat volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 40 év múlva is erről beszélünk. Ráadásul a filmet ugye most restauráltátok. Gondolom a filmarchívum számára ez egy nagyon fontos feladat volt, hogy ennek a filmnek a restaurációjában részt vehetett, és utána ez ugye a világban mindenütt bemutatásra kerül, a premier pedig a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon lesz. Én azt hiszem, hogy erről a restaurációról még egyszer külön beszélgetnünk kell.
2: Nagyon muszáj lesz.
1: Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi az, amit restaurálni kellett rajta, mi az, ami változott, mit fogunk ebből érezni mi nézők, és hogy mennyivel nő így 40 év után egy ilyen koncertfilmnek, ami egy kicsit Budapest image film is, a jelentősége vagy korlenyomata. Én azt gondolom, hogy találkozunk újra. Van még időnk, szerencsére a Budapesti Klasszikus Filmmaratonig, ugye ami ezúttal is szeptember második felében lesz.
2: Szeptember 15-től 20-áig kerül megrendezésre a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, aminek a nyitó vetítése lesz a Queen 4K-ban teljes körűen restaurált verziója, de lesz további közönségvetítés is, úgyhogy még tartogatunk a budapesti közönség számára exkluzív pillanatokat, amikor a világon először nézhetik meg a teljes körűen restaurált képeket, úgyhogy akkor nagyon szívesen visszajövök egy későbbi alkalommal, hogy
1: akkor
2: erről beszélünk.
1: Akkor várlak vissza, beszélgetünk a maratonról, és beszélgetünk az 1986-ban készült és 87-ben bemutatott Queen film restaurációjáról, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is a meghívást.
1: És mi mással is zárhatnánk ezt a beszélgetést stílszerűen, mint a Queen egyik legnagyobb slágerével. We are the champions, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Egyedül legnagyobb slágerei retro rádió. Rögtön 10 óra van, kezdődik a rádiókonyha Vágó Pirossal, úgyhogy én meg is köszönöm önöknek a figyelmet. Töltsék nagyon kellemesen a hétvégét, vigyázzanak magukra, és holnap reggel ébredjünk újra együtt. Minden jót, Leírás címát hallották itt a retro rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A retro rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrórádió.hu.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Elstartolt a Dunai manőver Paksnál, nagy a tét, tartozik a NAV-nak, várhatja az adós levelet. Magas pollen koncentrációt hoz a hétvége. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított süllyesztését Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
3: Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. Tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: 10 óra után köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, már is megkezdjük két órás gasztrokalandozásunkat, a rádiókonyhát. Vágó Piros vagyok, tartsanak majd velem. Édes, sós, keserű, savanyú, hideg vagy meleg, mindenféléről lesz.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A rádiókonyhát már is kezdem egy világbajnok fagylaltmesterrel, a Fagylaltmesterek Hírességek csarnokába is beválasztott Fazekas Ádámmal. Beszélünk majd erről az utóbbiról is, mert nagyon izgalmasnak hangzik, de legyen szó először fagyikról, hiszen Ádám több ízzel, több kóstolóval érkezett. És én nekem valahogy az a tapasztalatom, vagy a legtöbbször ehhez szoktam folyamodni, alapvetően nagyon szeretem a vaníliát, de amúgy is van egy olyan tézisem, hogyha egy cukrászdában vagy fagylaltozóban, ahol fagylaltokat kínálnak, a vanília az minőségi és jó alapanyagokból készül, akkor van rá esély, hogy esetleg a többi is az lesz.
1: Így van, ez is egy nagyon-nagyon jó gondolat, mert nagyon sokszor ugye kiemelik például a vaníliát, vagy ugye a citromot, hogy ugye ezek egy ilyen mérvadó ízek, hogy ha azt megkóstolják, és hogyha az minőségi, akkor ugye lehet a többi is. Viszont ugye itt meg is ragadnám azt a pontot, hogy ugyanígy igaz visszafelé is, hogy ahol az ember nyilván már meglátja azt színekben, textúrában bármi, hogy az éppenséggel nem feltétlen ugyanaz, ott akkor ugye úgymond sülhet el ugye a többi is. Én nagyon sokszor szoktam ezt hangsúlyozni, hogy egy vanília fagyinál például nagyon-nagyon fontos az, hogyha egy rikító sárga vanília fagyit látunk, hogy valójában mitől is lesz rikító sárga. Ugye ezt a fagyit most láttad, de ez nem rikító sárga, pedig ugye tojássárgájával és vanília rúddal készül, szóval ez is egy nagyon-nagyon fő szempont lehet, vagy legyen, úgymond a vendégek, vagy úgymond a fogyasztók számára.
0: De hogy akkor magyarán ez úgy készül, mint amikor az angol krémet, vagy a madártejnek a krémét elkezdett készíteni, hogy a sárgáját gőz fölött gondolom, tejjel, tejszínnel ki kell keverni,
1: igen.
0: Akkor ez az alap. Tehát nyilván nem lesz annyira sárga, de nem is lesz annyira hófehér.
1: Így
0: tehát,
1: van.
0: Hogy valahol egy tényleg egy ilyen...
1: Között.
0: Igen, a kettő között.
1: Így
0: és
1: van.
0: Ugye az árulkodó a kis pöttyök, hogy így valódi bourbon vanília van
1: így
0: benne.
1: Van.
0: Na jó. De meg kell jegyeznem azt is, hogy a csokoládé is zseniális volt, mert hogy arra is azt mondtam, hogy én alapvetően nem szeretem a csoki fagyit, mert vagy nagyon édesen készítik, vagy pedig ugye, ha a másik véglet, akkor meg nagyon olyan étcsokoládésan, keserűsen. De ez meg pont megtalálta megint csak azt az arany középutat, hogy kellemesen ízlelhető, és ráadásul jól nyalható. Most ezt mindenki lehet, hogy félre fogja érteni, de ugye pont azért a csokoládé, ha túl nagy benne ez a száraz anyagtartalom, akkor nagyon masszív fagy.
1: Így van. Ugye akkor nagyon ilyen durva, nagyon kemény tud úgymond lenni. Ennek is nagyon örülök, hogy ezt kiragadtad belőle, mert amúgy nagyon-nagyon kellemes kis beszélgetés ez veled, mert mintha egy másik szakma belé ülne, úgymond az asztal másik oldalán, hiszen ami ugye nagyon fontos például a csokoládé fagylaltnál is, pedig ugye mi étcsokoládéból készítjük ezt a fagylaltot, de mivel teljes alapon, vagy tejjel, tej hozzáadásával készül, ezért lehet elvinni ugye maga abba az irányba, hogy egy ilyen populáris csokoládé fagylaltot tudunk belőle készíteni. Illetve ami nagyon fontos még, hogy valódi csokoládéból készül, és nem kakaóból. A kakaóval nincs semmiféle fajta probléma, csak számomra a csokoládé fagylalt az nem lehet csak kakaó.
0: Fazekas Ádám fagylaltmester a vendégem, aki így még évek után is nagyon nagy lelkesedéssel tud beszélni arról, amit csinál, és látszik, hogy valami hihetetlen belső motor hajtja, úgyhogy majd megpróbálok majd beletekinteni az ő motorterébe is, idézőjelben. Szóval Fazekas Ádámmal folytatom a rádiókonyhában a beszélgetést.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is 2 órás gasztrokalandozásunkat a rádiókonyhát. Itt a Retro Rádióban a vendégem pedig Fazekas Ádám, világbajnok fagylalt mester. Beszéljünk arról, amiért most itt ülsz. Hát amikor először olvastam, úgy nem is nagyon tudtam hova tenni, hogy ezt most akkor hogy kell elképzelni, mert hogy téged nemrég Rómában beiktattak a fagylalt mesterek híresség csarnokába, Hall of Fame-jébe, és azóta ezt úgy hívják egészen pontosan, hogy Gelato Festival Hall of Fame, amihez most én külön gratulálok akkor.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És hát akkor magyarázd el, légy szíves, hogy hogy lehet ide bekerülni? Te vagy az egyedüli magyar, ráadásul nagyon kevesen vagytok ebben, szóval hogy mi ennek az útja, módja, hogy valaki ide juthat?
1: Ennek az egésznek ugye maga az útja, módja, azt kezdjük úgymond a nagyon a legelejéről. Egyrészben ugye Gelato Festival versenyeken kell ehhez elindulni, illetve ahhoz, hogy kicsit egyből az út végére kanyarodjunk, ugye nagyon-nagyon jól kell teljesíteni. Viszont nem elég csak egyszer megnyerni egy Európa-bajnokságot, egy magyar challenge-t, egy világbajnokságot, hanem hosszú éven keresztül ugye tartani kell a világranglista élén ugye az első helyet. És ez miután megvan, hogyha ezt valaki tudja tartani 2, 3 vagy 4 évig, akkor utána fog tudni bekerülni ugye maga ebbe a Gelato Festival Hall of Fame klubba. Mindenképp ugye az szükséges hozzá, hogy nagyon-nagyon jó eredményeket érjen el valaki, illetve nagyon hosszú időn keresztül azt meg is kell tudnia tartani. És ugye ahogy említetted is, nagyon kevesen vagyunk ebbe a világban, mert egészen pontosan 3 vagyunk benne. Ami egy nagyon-nagyon nagy büszkeség is számomra, viszont egy nagyon-nagyon komoly édes teher is ez. Szóval azért ez nem csak azzal jár, hogy ezt így kihirdetik, mindenhol ott vagy jelen pillanat a social médiában, a média mindenhonnan ugye hívnak jobbról, balról, ez egy nagyon-nagyon jó, ez nagyon szuper, csak ez mögé én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan teljesíteni is kell, szóval nem lehet megengedni azokat a dolgokat, hogy csak egy egyszerű példát hoznék fel, hogy elfogy majd egy alapanyagunk, és akkor teszünk bele majd, nem tudom, majd valami más, mert ugye a vendéget ki kell szolgálni, és nekem annyira komoly berögződéseim vannak erről, hogy én amikor megnyertem az Európa-bajnokságot, vagy a világbajnokságot a pisztácia fagyimmal, utána kifogyott a pisztácia. Nem volt pisztáciánk, és képes voltam levenni a világbajnok pisztácia fagylatot a kínálatban, azt mondtam, hogy nincs, mint ahelyett, hogy én besározzam a nevem. Ugye én a bátyámmal csinálom maga ezt az egész vállalkozást, ő ezt nagyon ellenezte, ő mondta, hogy akkor valamit kezdjünk ezzel a helyzettel, és én mondtam, hogy én azt gondolom, hogy mi is lehetne jobb marketing, mint a valóság. A valóság az, hogy ez elfogyott, ez azért fogyott el, mert nem tudnak ebből többet termelni, nem tudunk hozzájutni, kommunikáljuk le ezt maga a vendégek felé, a vendégek ezt elhitték, nem volt nagyon sokáig nagy hiány, azt hiszem 2 hétig, és ez utána annyira megerősítette az embereket abban, hogy eljönnek, és nem ehetnek rosszat, nem ehetnek műanyagot, nem ehetnek rossz minőséget, hogy ez igazából minket sokkal-sokkal előrébb vitt. Annak ellenére, hogy nem éltem jól meg, hogy jöttek, és miért nincs, és ezért, és azért nincs, ezt nyilván meg kellett magyarázni, de valójában még ez is elővitt minket, mert az őszintesség számára mindennél fontosabb.
0: Nyilván egyébként mindaz, amit elértél, azt nem egyik napról a másikra, érted? De még csak nem is úgy pottyant az öledbe, teljesen máshonnan indultál, vagy úgy mondom, hogy a szüleid más utat szántak neked, úgyhogy majd még erről is beszélünk Fazekas Ádám fagylaltmesterrel, világbajnok fagylaltmesterrel a Retro Rádió konyhájában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Fazekas Ádám, aki világbajnok fagylaltmester, és a fagylaltmesterek hírességek csarnokába is beválasztották. Hárman vannak benne összesen, ő az egyetlen magyar. Ő a vendégem a rádió konyhában, aki viszont messziről indult, vagy mondjuk úgy, hogy a szülei egy pékséget hagytak volna rá, és azt gondolták, hogy az lehet, vagy az lesz az ő útja. De aztán ő addig-addig ment a saját feje és a saját álmai után, hogy végül is itt kötött ki ennél a sikernél. Tehát ebből a felvezetőből is látszik, hogy azért nem egyik napról a másikra érted el ezeket a sikereket, másrészt pedig valószínűleg nem egyedül.
1: Nagyon-nagyon sokszor álltam talpon 20 órákat, 10 órákat. Mostan egy olyan jó csapatot sikerült magam mögé összetenni, így a bátyám segítségével, a kollégák mindenkivel, hogy most is nagyon-nagyon sok munka van, vagy nevezzük munkának, de ez számomra ez egy ilyen nagyon-nagyon kis kellemes teher. És ami ugye ezt előre visz engem, hogy nekem az értékteremtés az, ami nagyon-nagyon fontos. Uh-huh. És ez mindig adja nekem az újabb és újabb motivációt. Tudod, nagyon sok mindenhez ki van írva, hogy kézműves, ez egy annyira elcsépelt, ez egy ilyen hívó szó lett, hogy valójában ennek nincs is semmi mögöttes tartalma. Van erre egy szabályozás, de nincs, aki ezt ellenőrzi. És ha pedig van egy ilyen szabályozás, de nincs, aki ellenőrzi, akkor ez igazából, már mindenre ki lehetne írni. Aha. És tényleg félreértés ne essék, én nem bántani szeretnék ezzel senkit, hanem sokkal inkább inspirálni arra, hogy lehet így is fagylaltot készíteni, és azt gondolom, hogy erre tudunk sokkal büszkébbek lenni. Mi magyarok is, és mi fagylaltkészítők is.
0: Viszont akkor a vevők oldalára nézzük meg, hogy oké, akkor ezek szerint lehet, hogyha ők hupikék, törpikék, vagy ilyen tényleg ilyen nagyon természettől elrugaszkodott színű fagylaltokat látnak, akkor kapcsoljon be a kis villanykörte a fejükben, hogy hoho, nem biztos, hogy itt kéne fagylaltot vegyek, vagy mi alapján tudnak ők mondjuk, ha csak ránézésre tájékozódnak, például azt mondani, hogy itt inkább ne együnk fagyit.
1: Ez egy nagyon jó megközelítés volt, bár pont a hupikék, törpikékre, és akár lehetne amúgy egy normálisabb megoldás. A vásárló közönség elsőre nyilván kiszorod, az tényleg az valójában a színek. Vagy a túl erős színek, vagy a nagyon-nagyon halvány színek. A nagyon habos-bobos felhabosított ugye tégely fagylatok, ugye ez régen nagyon nagy divat volt, hogy mondták azt, hogy hú, az olyan nagyon púpos fagylatokat, azokat ne. Viszont ahol nagyon harsány színek vannak, ott azért biztos vagyok benne, hogy benne van a habosítószer, az emulgálószer, mert nagyon-nagyon sokan használják ugye ezt az úgynevezett jégpasztát. Ezt úgy képzeld el, hogyha most nekünk van egy fagylaltgépünk, ami 13 kilót tud kifagyasztani egyszerre, a nem habosított termékből ki is fagyasszuk. Ha beletennénk ebbe 5 kg fagylaltot és egy kis kanál jilket, az a 13 kilós űrtartalomnak az úgy megnőne a térfogata, hogy annak a gépnek az orrán száján jönne ki a fagylalt. És ugye akkor azt eladjuk. És hát nagyon sok vevő ugye mit lát ebbe, hogy hú, mekkora hatalmas gombóc ez. Valójában az hatalmas a gombóc, csak a pici kanálnak ki van töltve teljesen a térfogata levegővel.
0: És itt akkor már egyébként ebből, amit elmeséltél, nyilván a hallgatóknak ez lehet akár egy figyelmeztetés is, hogy amikor tényleg így kifolyik a tégelyből ilyen hatalmas, nagy hullámokat vet a fagylat, akkor fogjunk gyanút, hogy lehet, hogy a pénzünkért nem egészen azt a minőséget kapjuk, amit szeretnénk. Fazekas Ádám fagylaltmesterrel beszélgettem a rádiókonyhában, és folytatjuk majd hamarosan az Olivával, és egyébként a kettőt lehet ám ötvözni is, mert már több séf is ajánlotta, hogy kóstoljunk meg egy vaníliafagylaltot mondjuk egy finom ízű olívaolajjal. Busa Barbara következik a Retro Rádió konyhájában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Rádiókonyha pedig már is folytatódik tovább Dr. Busa Barbarával, aki író, a Szicília és Oliva Szerelem oldalak alapítója, és egyébként ex-ügyvéd. Kacskaringós életutat jártál be, már ebből a felsorolásból is látszik. Én ezt értem, hogy akkor volt egy tanulható része, de hogy akkor itt senki nem kérdezte, vagy nem vizsgálta, vagy nem nézte meg, hogy alapvetően neked például milyen az ízérzékelésed, hogy működik az ízlelőbimbót, hogy ténylegesen érzed-e a legapróbb különbségeket is? Tehát ez teljesen mindegy volt?
1: Úgy néz ki az alapképzés, amit én egyébként Calabria tartományban végeztem, és az alapképzésnél az elméleti tárgyakon túl van már ott is egy gyakorlati rész, aha, sőt egyébként a vizsgának is van egy gyakorlati része, aha, amely direkt arra irányul, hogy azt felmérjék, hogy az adott tanuló vagy résztvevő mennyire képes jól felismerni az ízbeli különbségeket. Uh-huh. És ugye a gyakorlati vizsgarész nélkül ugye nem tudott teljesíteni. Aha. Nagyon érdekes, és erről én se tudtam így korábban, hogy a világ összes országában is, meg Európában is, az egyes részeken mennyire különböző az, hogy az egyes emberek milyen mértékben képesek érzékelni az egyes ízeket, tehát sósat, keserűt, savanyút, és hogy ennek van egy genetikai része is, igen.
0: Aha. És akkor mi mennyire, európaiak
1: például? Mi szerencsés helyzetben, aha, vagyunk, mert mi elég jól átlagban, elég jól érzékeljük az összes ízt.
0: De jó.
1: És hát ez egy csodavilág, úgyhogy én ezt így imádom, hogy megtaláltam.
0: Ugye van olyan oliva, ami szinte sejmes, épp hogy érzed, és van, ami tényleg konkrétan csíp, és keserű, és csípős, és szinte azt mondod, hogyha nem vagy hozzászok, vagy már-már kellemetlen, ő pedig mondta, hogy neki van ügyfele, aki teljesen oda meg vissza van, és hogy csak azt szereti, a másik meg mondjuk ezt az alsó végletet.

0: De hogy ez mitől függ? A termőterülettől, hogy ez most görög, olasz, vagy magától az oliva fajtájától?
1: Hát az ízvilága nagyon leegyszerűsítő program, próbálom mondani, mert rengeteg tényezőtől függ, de alapvetően azért attól, hogy milyen fajtából készült maga az olaj. De nagyon fontos azt azért elmondani, hogy van azért az az alap, hogy megfelelően legyen előállítva maga az olaj, mert egyébként ugye a legtöbb helyen sok boltban, próbálok így kicsit finoman fogalmazni, már eleve nem jó kategóriájú termékeket találunk, tehát az egy fontos alap, hogy jól legyen előállítva, és utána, hogy milyen ízvilágú, az azért elsősorban egyébként fajtafüggő, bár egyébként az is szerepet játszik, hogy az előállítás során ugye azok, akik igazán professzionális szinten csinálják ezt, az előállítás során is tudnak azzal játszani, hogy milyen ízvilágú legyen az olaj, gondolok itt arra, hogy legyen kicsit csípősebb, legyen kicsit keserűbb, de ami nagyon fontos, és a kóstolón majd, amikor a kis poharunkat így magunkhoz vesszük, akkor el fogom talán újra mondani, hogy az ízlelés során a keserűség és a csípősség a két olyan alap követelménye az olajnak, ami a jó minőség védjegye. Tehát ennek a kettőnek kell valamilyen formában lennie. Az, hogy egyébként mennyire csípős, és hogy ezt ki mennyire bírja, az már megint egy olyan kérdés, hogy ki milyen szinten érzékeli ezt, meg hogy nyilván milyen fajtájú ízeket szeret, akár fűszerekben, mert egy picit azt szoktam mondani, hogy az olaj egy kicsit erre is jó, így fűszerezzünk.
0: Így van, ezt már szerintem a rádiókonyha hallgatói is tudják kívülről, hiszen nem egy séf kolléga osztotta meg ugyanezt a tanácsot, hogy használjuk fűszerként utólag egy krémlevesre, bármire, a salátákon túl is, akár ugye a fagylalt ízesítésére is. Dr. Busa Barbarával folytatom még az oliva kóstolás mentén a beszélgetést a rádiókonyhában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió folytatódik már is. A Rádió Konyha az Oliva kóstolással, dr. Busa Barbarával. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hallgatónk járt az elmúlt hetekben, vagy akár az elmúlt nyarak valamelyikén, vagy őszök, tavaszok valamelyikén olyan mediterrán üdülőhelyen, ahol eleve ott volt a friss olívaolaj és balzsamecet az asztalokon, és amíg várakoztak az ételre, hoztak egy kis kosárban nagyon finom frissen sült bagettet, vagy valamilyen kenyeret, és azt lehetett látni, hogy mondjuk a szomszéd asztalnál ülők fogják, kijöntik az olívaolajat egy tányérba, és elkezdik tunkolni a kenyeret. Valaki még jól meg is sózza, megborsozza, de hogyha esetleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen is az olívaolaj, akkor ugye hogy állunk neki? Ez itt a kérdés.
1: A hivatásos kóstolón van egy ilyen kis pohár felmelegítő, amiben már eleve benne vannak a poharak. Mi azt most a kis kezünkkel fogjuk csinálni, méghozzá úgy, hogy megfogjuk így a kis első tételünket, és a kis tenyerünkbe helyezzük, és az a lényeg, hogy egy kicsit forgatjuk, amivel azt idézzük elő, hogy alul kicsit surlódik, picit felmelegítjük az olajat. Erre egyébként most nincs annyira szükség, mert a külső hőmérséklet is viszonylag magas, de a test hőmérséklethez közeli hőmérsékleten fognak legjobban kioldódni az illatok és az ízek. Először elmondom akkor. Az első, okay. A hivatásos kóstolón is így kell csinálni, az első, hogy meg fogjuk szagolni az olajat, a szaglással a gyümölcsösséget, a fruttátót vizsgáljuk. Nem mondtam el egy nagyon fontos dolgot, így majd egy picit arra, hogy kitörjünk, hogy a három alapkategória az olajnak, az extra szűz, a szűz és a lampante, ez ilyen minőségi sorrend, amiket én hoztam, ez a három tétel, az extra szűz a legmagasabb kategória, és én azért így fogyasztásra elsősorban csak ezeket javaslom, és az egyik ilyen ismérve az extra szűznek, hogy kell, hogy legyen gyümölcsösséget. Tehát először csak megszagoljuk, utána ezt a kis kortyot a szánkba vesszük, és nem nyeljük le, picit szétteregetjük a szájüregben, még mindig nem nyeljük le, és ezt követően pedig összeszorítjuk a fogunkat, és apró kis levegőket veszünk, ezt majd lehet, hogy így előtte csinálom és
0: igen,
1: így mutatom.
0: Szíves,
1: ez
0: igen.
1: Arra szolgál, hogy a hátsó részen is jól megjelenjenek a levegővel kombinálódva az ízjegyek, és utána ezt a kicsi kortyot bátran lenyelheted.
0: Illatolás, szürcsölés, fogon át szűrés, és aztán a szájban szétterítés. Kapjuk az információkat dr. Busa Barbara hivatásos oliva kóstolótól, hogy hogy is kell olivát kóstolni, de még jövünk majd vissza a következő óra elején is vele a Rádió Konyhában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol fish and chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumplié.
7: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
8: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: A reklám után...
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Bárkákat süllyesztenek, betonkockákat emelnek a Dunába Paksnál, keményen megbüntetik a Sunyi webáruházakat. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére.
11: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított süllyesztését Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emelnek a folyóba. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
12: Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörös vérsejtkészlet, egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jönnének vért adni.
10: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban. A kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Köszöntöm ezen a hétvégén is a Retro Rádió hallgatóit, azon belül is 2 órás gasztrokalandozásunk a rádiókonyha hallgatóit. Vágó Piros vagyok, folytatom még Oliva szakértőnkkel, Busa Barbarával a beszélgetést, és persze érkeznek a zeneszámok, slágerek is sorban.
14: Pienso que un sueño para sí.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hivatásos Oliva kóstolónk továbbra is dr. Busa Barbara, a vendégem, akivel már beszélgettünk egyrészt, hogy lehet valakiből olívaolaj kóstoló. Beszéltünk arról is, hogy hogyan érdemes egy kicsit profibban kóstolni az olívaolajat, amikor nem csak így a kenyeret beletunkoljuk, hanem ha ténylegesen még jobban szeretnénk az összes íz harmóniát érezni benne. És hát ugye megállapítottam, hogy azok közül, amit Barbie hozott kóstolni, azért nem egy elég csípős ízű. És mondtad, hogy szeretnél ehhez mindenképpen hozzáfűzni valamit.
1: A csípősségről még egy nagyon fontos dolgot azt elfelejtettem mondani, hogy azért ennek a nagyon lerövidítve, ugye amitől ez a csípősség van, ez az olajban található polifenolok, aminek, hát úgy szoktam mondani, hogy két nagyon fontos szerepe van. Az egyik, hogy azok az olajok, amiknek jóval magasabb a polifenol tartalma, azok a szervezetre sokkal jobb hatást gyakorolnak, sokkal többenük az antioxidáns. Ez mondjuk nekünk jó, és a másik, hogy jó magának a terméknek, mert sokkal tovább eltartható azonos minőségben, aminek magas a polifenol száma.
0: Ez különösen jó hír, hogyha kóstolás nélkül vettünk olívaolajat, hazahoztuk Görögországból, Spanyolországból, Horvátországból, Szlovéniából, bárhonnan, és ugye kiderül, hú, ez csípős, ezzel bizony csínyán kell bánni. De akkor viszont beszéljünk még az olívabogyóról is. A zöld olajbogyó az valójában éretlen olajbogyó.
1: Nagyon
0: nem?
1: fontos kérdés, és ezt egy mindenképp el akartam mondani, de már elfelejtettem, mert már annyi mindenről beszéltünk.
0: Hogy beszéljünk erről.
1: Ugye, amikor arról beszélek, hogy megfelelő jó minőségben legyen előrejtve az olaj, akkor ennek van az a része, amikor nyilván most azt hagyjuk, hogy nyilván egész évben miket kell csinálni a termőterületen meg a fákkal. De az egyik kategórikus lépés, ami nagyon-nagyon fontos, az ugye a szüretelés időpontja és a szüretelés módja. És itt köszön vissza az, amit mondtál. Ugye mindig el szoktam mondani a kóstolókon, hogy vannak a minőség és a mennyiségi játékosok, akik minőségű olajat akarnak előállítani, azoknak még szinte teljesen zöld, vagy egy zöldből már picit rózsaszínosba hajló, de alig színváltó verzióban kell a bogyókat leszüretelniük, mert ugye kezdetben minden bogyó zöld, és utána lesz ilyen rózsaszínosabb, még sötétebb, majd végül ilyen egészen feketés. És ugye könnyű belátni, hogy amikor már így jóval érettebbek, szinte ilyen mazsolaszerűek, annak már ugye jóval magasabb az olajtartalma, úgyhogy vannak, akik azért várják ezt ki, hogy többet tudjanak 100 kiló bogyóból sajtolni. Aztán van a szüretelésnek a módja, annál egy nagyon fontos körülmény az, hogy a bogyók minél kevesebbet sérüljenek, mert nagyon-nagyon érzékeny. Bárha nem is látszik, de ami magasról esett, az ott, ahol földetérés megütődik, talán nincs is ennek látható nyoma,
0: de
1: megsérül nagyon gyorsan, így van, nagyon jól tudod. Illetve ugye, ha a földdel is érintkezik, akkor a földből a baktériumok is ugye nagyon hamar behatolnak, ami szintén egy nem látható dolog, mert ezen is nagyon-nagyon sok minden múlik.
0: Nagyon köszönöm ezt a sok-sok információt, amit megosztottál az olívaolajjal, vagy akár az olivával kapcsolatban, és az a kóstolással kapcsolatban. Dr. Busa Barbarát kérdeztem a Rádió Konyhában, maradunk még olasz földön. Alessandro Arena olasz séffel folytatom a Rádió Konyhát.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is egy olasz mesterszakáccsal, Alessandro Arenával, vagy ahogy sokan ismerik, Sandroval folytatjuk a Rádió Konyhát. A magyarországi olasz gasztronómia egyik legmeghatározóbb alakjával, aki egyébként évtizedek óta népszerűsíti Magyarországon is a tradicionális itáliai konyhát. A gyökerei nagyon fontos szerepet játszanak az életében, de szerintem ezt mindannyiunkra el lehet mondani, aki egy kicsit is érdeklődik a konyha iránt, hogy valamilyen módon a család és az a hely, ahova születik, az abszolút megjelenik később a konyhai munkájában is. Sandrónak viszont az az érdekes kulináris öröksége adódott, meg úgy általában a családjának az az öröksége, hogy édesanyja északról, Bologna mellől, édesapja pedig Szicíliából származik, úgyhogy ő megtapasztalhatta észak és dél harcát, ha lehet így mondani, akár a konyhában is. Sandro, viszont én szeretném, hogyha felidéznél nagyon éles gyerekkori ízemlékeket, vagy gasztro élményeket a saját konyhátokból.
1: Tészta nélkül nem élünk, tudod? Nem is lehet, érted? Tészta mindig. Mi szoktunk mondani per sempre. Pasta per sempre. Forever. Igen.
0: Ja, mindig. Jó, oké. Okay.
1: Mindig.
0: De reggel, délben vagy este?
1: Bármikor. Bármikor. Náluk bármikor. Pláne kezded, az enyém családom, mi nagyon-nagyon tészta vagyunk. Most mi visszalépjük. Gondolja az édesanyám, ez a romániai tartományok, akkor beszélünk a klasszikus tagliatelle, tortellini, ez én nőltem föl, most próbál gondolni, katolikus családom, vasárnap reggel.
0: Mise?
1: Mise templomba, utána hazajöttük, és már édesanyám, mert korán kell menni a templom, mert édesanyám meg kell, már ő gyúrta a tésztára, de volt, mikor, mit tudom én, tortellini, cappelletti, ravioli, farfalle, maltagliati, ez a több fajta, és mindig emlékszem, mikor kicsi voltam, most én ezt tudom pontosan, kb. 9 éves voltam. És mindig vasárnap ez volt, amikor hazajöttük a templomba, mert a templomba a barátot találkoztunk, természetesen, gyerek barátok, és akkor annál megyünk az, akkor 10:30 találkozunk lent a kertbe, mi lattuk és próbáljuk gondolni, mint egy nagy lakópark, és ott lent volt egy gyönyörű zöld minden, fű minden, és akkor oda mentünk focizni. És anyám mondta, nincs, most csinál a tészta, majd utána lemész, érte? És akkor mindig, és utáltam, érted? És akkor az a klasszikus parka puttána, ez a duma volt, tudom, mint a gyerek morogna, tudod?
0: Igen.
1: És mi a klasszikus olaszcsát, tudod? Apám mindig emlékszem, mit tudom én, apám benn volt a fürdőszobába, készülte, fütyülte, borotválkozta, öltözte, és akkor utána mindig vasárnap öltöny, és én még a nővére, meg anyám csináltuk a tészt, te érted, de ez egy nagyon nagy tanácsó volt ez utána a szakmája.
0: Tudom, hogy abban a különleges toszkán vacsorába is beépítetted a tésztát, amit még május végén szerveztettek az egyik budapesti étteremmel, de akkor én most szeretném, hogyha fejben megalkotnánk a te kedvenc menüdet, úgyhogy mindjárt ezzel folytatjuk majd a Rádió Konyhát.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, kedvenc pillanatok, ízemlékek, ezeket idézzük fel a rádiókonyhában. Ezúttal pedig Alessandro Arenával, aki egy olasz mesterszakács és a magyarországi olasz gasztronómia egyik arca. Láthattuk ugye tévéműsorban, egy sorozatban, de egyébként is évtizedek óta népszerűsíti a tradicionális olasz konyhát. És vegyük azt, hogy most nem úgymond valakivel közösen kell egy menüt összeállítanod, legyen szó borászról, vagy egy alapanyagot beszállítóval, vagy akár csak az étterem vezetőjével, hanem a te menüd, a te születésnapi menüd, hogy néz neki reggeltől estig?
1: Akkor reggel,
0: tehát milyen reggelivel indítanál a szülinapodon?
1: Hát ott vált, most van egy klasszikus reggel is, tudod, most akkor egy croissant, meg egy cappuccino, ami én nem ajánlom, őszinte vagyok.
0: Ugorjunk.
1: Igen.
0: Van egy B-verzió reggelire.
1: Igen, hát jó.
0: B-menüt kérem.
1: Na, szünnepi reggel, akkor kezdem, akkor biztos, hogy pohár prosecco kezdem a napom.
0: Oké.
1: Okay. És akkor utána, tudom mit enni reggel?
0: Na.
1: Én nagyon jó enni, tudom mit, egy... Sardella filé, meg van marinálva, citrom, meg kicsi ecet, borecet, citrom, pici fokhalme, egy kis petrezsen. Be van marinálva az előtti este, reggel ütőbe kiveszed, jó, és akkor kis pirítós kenyer, felteszed, és idegen melege, így ropogós esze, és mellette egy parból. Így lehet kezdeni a napunk.
0: Oké, ezt már megvettem.
1: Megvettük?
0: Megvettem, igen. Jöjjön a dél.
1: De miért? De lehet egy aperitív.
0: Jó, hogy átugorjuk a...
1: Hát igen? Egy aperitív, egy dél beszél.
0: Persze.
1: Mert nem, mi nem megyünk ebédelni 12 óra. Például egy pár cukine.
0: Igen.
1: Mi gondolsz cukine kis tempurával.
0: Aha.
1: És akkor kicsit az a frituba, ott is természetesen jó finom bor, de reggel ittük a prosecco, akkor menjünk benne márki tartományok, ígyük egy jó pecorino fehér borról, ami jó gyümölcsös, virágos íze vannak, egy kis cukinevel, ennyi, és így várjuk ez a fél kettő körül, és menjünk egy jó ebédelni.
0: Az étvágyat már megcsináltuk, persze, akkor most várunk egy kicsit, úgyhogy mi is várunk néhány zeneszámot, és mindjárt folytatjuk. Meglátjuk, hogy Alessandro Arena napi menüje, ami mondjuk az ő kedvenceiből áll össze, hogyan is néz neki itt a rádiókonyhában.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Alessandro Arena séffel, olasz séffel beszélgetek, és már ott tartunk, elmesélte egyébként, hogy hogyan szerette meg a főzést gyerekkorában, illetve még gyerekkorában nem biztos, hogy megszerette, de elmondtad például, hogy minden hétvégén az volt a feladat anyukáddal, nővéreddel, hogy tésztát készítettetek, de aztán ez az egyik alapja lett egyébként a te főző tudományodnak, és én most arról faggattalak, hogyha most így felnőtt fejjel a születésnapi, egésznapi menüdet kellene összeállítani, akkor mi lenne az, és végre eljutunk az egyik főétkezésig, az ebédig.
1: Én gondoltam, ez ebéd együk egy jó egyszerű tésztát. Aha. Szerintem, de mindig számít, mikor, mert nekem a születésnap májusban van, és akkor nem annyira meleg, még akkor bármilyen tészta lehet tenni, de mondjuk maradjuk benne egy halas tészta, szerintem. Okay. 1500 receptúra fejbe, és csinálok egy pasta con le sarde, sardella tésztás, és zsemlemorzsa pirítva föl a tetejére, mert a zsemlemorzsa, tudjátok, ez a régi, amikor nem volt parmezán, pláne Sicíliában nem is tudtam, mi volt a parmezán, és akkor az a zsemlemorzsa volt a tetejére a tésztára.
0: Ropogós.
1: És az a zsemlemorzsa természetesen be van ízesítve, kicsit citromehéjás, kicsit finocchietto, igen, de ez egy másik fűszeres, aha, nagyon hasonlít az édeskönyv, természetesen. Ez a tetej, és ez délbe ez lenni, és mellett tenni, mit tudom én, kis branzino filé például, koszka, nagyon egyszerű, egy kis fehér borró bolondítjuk, egy picit olívolajba, és tenni benne egy pár level mintával.
0: Jó.
1: És egy kis apró padlizsán rakni benne, de picike, kicsi. Mindig a kaja fontos legyen harmóniás, tudod mi ez? Mm-hmm. Van 5 alapanya belül, érzük mindegyik, és senki nem ütik.
0: Túl erős.
1: Senki nem ütik a más,
0: aha,
1: érte?
0: Aha.
1: Mellette jó kis saláta, természetesen, ott is beledobjuk benne kis halat. Én imádom a halat, érted? Én reggeltől este enni halat.
0: Nagyon, nagyon, nagyon okos dolog, nagyon okos gondolat.
1: És akkor utána este...
0: Várjál, egy desszertet azért még nyomjunk, nem vagy desszertes?
1: De én nagyon édesszájú vagyok, de most próbálod
0: magad visszafogni, de most ez a képzeletbeli szülinapi buli, tehát valami kis desszert, a vendégek várják.
1: Mert benne klasszikus, mindenki ismer egy tiramisu, de csinálok egy nyári tiramisu például, jó?
0: Sárga
1: akkor mit tudom én, narancsos, jó? Mert Sicíliában vagyok, akkor használjuk az a narancs, nem? Akkor a baba piskóta nem kávé, martogatjuk, itt frissen facsarjuk a narancsot, egy kis hét csokoládé a tetején, nem kakaó például, és a mascarpone belül keverjük benne kis ribizli például, jó? Mert kell egy kicsit a savankás belül, jó? Mert a mascarpone jó, egy jó krém és sajta, jó? És akkor mellett iszuk egy jó, Sicíliában maradja jó mandula bor, jó?
0: Okay.
1: Még szeretem még utána sziesztázni egy kicsik is, érted?
0: Jaj, persze.
1: Ez is tudod, igen. Ez a szépen utána tudsz kicsit pihenni. Mert természetesen ez a ébédre kb. Befejezzük egy 3-4 délután körül.
0: Úgy, de most nagyon elültetted a fejemben a szardíniát, hogy mennyi féleképpen lehet használni a reggelitől kezdve ebédig, végig, gyakorlatilag egész nap, úgyhogy lehet, hogy megvan a következő heti menük egyik alapja. Alessandro Arenának köszönöm szépen az ötleteket, és hogy eljött és mesélt a rádiókonyha hallgatóinak. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, töltsék kellemesen a délutánt Jurásek Balázzsal. Vágó Piros vagyok, hétfőn 10-kor jövök.

0: Queen szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: Metro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
7: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
9: Már a vízmérce is igazolja, hogy hatásos a paksi manőver, újabb pusztító erdőtűz Horvátországban. Kiürülhetnek a hazai strandok a tartós hőség miatt. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 3 évtizede nem látott nehézségű és mértékű munka folyik most Dunaszentbenedek és Paks között a Dunán, jelentette ki helyszíni rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a cél, hogy két bárka irányított süllyesztésével és fenékküszöb kialakításával biztosítsák a hűtővizet az atomerőmű két még üzemelő turbinájának további működéséhez. A kormányfő hangsúlyozta, az apadás ellenére a manőver kezdete óta 1 cm emelkedett a vízállás az erőműnél. Megjelent a magyar közlönyben az aszbesztmentesítési alap létrehozását rögzítő kormányhatározat. Erről még a múlt hónapban döntött a kabinet. Az alap 3 milliárd forinttal rendelkezik, ebből támogatják majd az azonnali beavatkozásokat az érintett településeken. Januárban derült ki, hogy számos dunántúli faluba és városba került súlyosan rákkeltő kőzúzalék Ausztriából. Magyar Péter kormányfő korábban arról beszélt, hogy a szennyező fizet elvet akarják érvényesíteni az ügyben, és tárgyalnak az osztrákokkal a részletekről. Újabb nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Horvátországban. Házakat és nyaralókat is veszélyeztetnek a lángok dugi otokon. Folyamatosan vezénylik az erősítést. Tűzoltókat, katasztrófavédelmiseket a szigetre. A tűzfészkek a kedvezőtlen terepviszonyok miatt csak nagy nehézségek árán közelíthetők meg, így elhúzódó elhárításra készülnek a helyi hatóságok. Két napja a horvátországi Omisnál volt komoly erdőtűz, ez egy halottat követelt, és több tucat magyar turistát is ki kellett menekíteni a térségből. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
10: A július gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor az emberek nehezebben mozdulnak ki.
9: Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes szombatot kívánok, fázni ma sem fogunk, felhő sehol, meleg az van, de már így ebédidőben is adagolom a hűsítős slágereket, nehogy hiányt szenvedjünk. Itt lesz a For the Cause, Out Chilla és a Yazoo-val kezdünk. Ez a Don't Go!

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, az emberek és a mama mindig jól esik meghallgatni, főleg ha a kedves édesanyák, nagymamák ma is az asztalra varázsolták a kedvenc ételeinket, mert hát a hétvégéken ez szerencsére gyakran előfordul, nem mintha az urak ezt nem tehetnék meg, de én például csak akkor jutok a főzés lehetőségéhez, ha valami a bográcsban vagy a grillen készül, amúgy annyira nem bánom. Jó étvágyat, mellé meg legalább a kedvenc slágereinket válogathatom, szerencsére ez a lehetőség továbbra is adott. Úgyhogy felteszek némi regit a UB40-tól, itt lesz a Kingston Town, jön az AD stúdiótól a páratlan páros, és Michael Jackson se hagyjuk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezen a hétvégén mindenképpen helye van a műsorban Elvis Presleynek, hiszen holnap lesz 49 esztendeje, hogy a király elhunyt. Elvisnek egyébként az

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az még mindig a Jobbik verzió, hogyha a zenétől forr fel az ember vére, mintha mi magunk forrunk fel a napon, bár a rekord kánikulától szerencsére azért még messze vagyunk. Viszont a közlekedés az sajnos ma sem problémamentes, 4 autó ütközött össze az M1-esen, a határ felé a 85-ös jelű komáromi csomópontban, csak egy sáv járható, 10 kilométeres a dugó, aztán szintén az M1-esen szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható az M0-as és Bicske között mindkét irányban. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as a határ felé vezető oldalon, a 62-es és 70-es kilométer szelvények között egy sávon lehet közlekedni, érdemes lejönni 60-nál, aztán Gyöngyösnél vissza. Persze a Balaton felé is sokan haladnak, most is, még lesz néhány hétvégénk, amikor ez így lesz. Az M7-esen az M0-as autóút és Fehérvár között kell hosszabb menetidőre készülni, és történt még egy baleset az 510-esen Dunaharaszti közelében, a 2-es kilométernél félpályán engedik a forgalmat, vigyázzanak magukra és mindenki másra, szóval csak óvatosan. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, az igazi nyári hangulatot persze azért nem engedjük el, még véletlenül sem. Ez a Katrina and the Waves és a Walking on Sunshine.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Paul Young 70 évesen sem akar eltűnni a színpadról, de most már nem ugyanazt a műsort csinálja, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt. Songs and Stories, azaz Dalok és Történetek címmel turnézik, ahol a nagy slágerek mellett mesél a pályájáról és akusztikusan játssza a szerzeményeit. Ezt is nagyon szereti a közönség, és Young azt mondta, hát nem szeretne úgy csinálni, mintha még mindig 1985 volna, de az nagyon fontos neki, hogy továbbra is zenéjen, aktív maradjon, mert ugyan szokták mondani, hogy a lustaság félegészség, de se Paul Young, se én nem osztom ezt a nézetet. Viszont azért hadd jöjjenek a lusta szeretők.
1: A mutató, a mutat is félhatod, értsd azért a biodeggel.
0: Aztán itt lesz a Four Non Blondes-tól a What's Up, és jön Shakira is.
2: 'Cause this is Africa, tamina,
0: a 2010-es VB dalával Waka Waka itt a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Paksi beavatkozás, emelkedik a vízszint az erőműnél, csak óvatosan, bajt is okozhat a szúnyogriasztó. Felújításra készültek, milliárdos kincsre bukkantak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél az apadás ellenére már egy centit emelkedett is a vízállás, jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás fenyegetne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építéssel a folyón. Több mint 2000 embert igazoltattak a nyári razzia sorozat negyedik hetében Budapesten, 57 embert elfogtak, 37-et előállítottak, kábítószer birtoklás, garázdaság és lopás miatt, emellett közlekedési szabályszegések után is intézkedtek. 74 helyszíni bírság és csaknem 500 feljelentés is szerepelt az összesítésben. Körültekintően válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
10: Kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezelbőrt le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert azt a gyermek a szájába veheti.
9: Aranytömböket és érméket találtak egy lepukkant ház felújításakor Belgiumban. Értékük meghaladja 3 milliárd forintot. A helyi rendőrség elővigyázatosságból biztonságos helyre szállította a kincseket és lezárta a környéket az aranyásók elől. Egyelőre nem tudni, honnan származnak a kellékek, milyen régiek és mikor kerültek a telekre. A terület tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szervezet. Már jelezték, hogy ha nekik ítélik az aranyat, abból évekre biztosíthatnák a rászorulók ellátását a térségben. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még nyugodtan mondhatjuk, hogy ebédidőben, vagy annak lassan a vége felé, de szombaton talán nem veszük annyira szigorúan az időbeosztást sem. A lusta szerető is jön, a Jazz Megasztól, aztán Shakira és a Pet Shop Boys, ez a Suburbia.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Így augusztus közepén az embert elkaphatja az érzés, hogy persze oké, még nyár van, de már egy kicsit érezzük, hogy majd el kell engedni ezt is. Ilyenkor különösen jól eshetnek azok a slágerek is, amik visszavisznek minket egy régebbi nyárba, egy régi szerelemhez, egy olyan időszakba, amikor, ahogy Somló Tamás énekelte, olyan szépek voltunk. De hát még egyáltalán nem ért véget ez a nyár, úgyhogy ne temessük, még egy óriási dobásunk mindenképpen van. Arról van szó, hogy a Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább íródik. Jövő vasárnap, azaz augusztus 23-án lesz a már hagyománnyá váló ingyenes balatoni Demjén szuperkoncert a Siófoki plázson. A lényeg, hogy regisztrációs jeggyel lehet majd jönni, és a regisztrációt majd Vágó Piros nyitja meg hétfőn, hogy pontosan hánykor, azt még bevallom én sem tudom, de amint aktiválja, szólni fog önöknek, és akkor onnantól kezdve lehet majd kattintani a megfelelő linkre a honlapunkon. Annyit még érdemes tudni, hogy a gyerekek szülői felügyelettel jöhetnek, és 14 éves kor alatt nem is kell regisztrálni, de az a lényeg, hogy fantasztikusnak ígérkezik, úgyhogy ha lesz idejük jövő vasárnap, akkor mindenképpen ott a helyük, ha meg úgy gondolják, hogy nem, hát akkor próbálják meg úgy intézni, hogy mégiscsak legyen. Addig még sok mindent át lehet szervezni. Na, megyünk is tovább a legnagyobb slágerekkel, mindenféle stílusból válogatok. Itt lesz a Bestiáktól a Reggel túl messze van, aztán klasszikus hard rockat Twisted Sisterrel, ez pedig már a So Strung Out, a C-Blocktól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Just Like a Pill Pinktől, és már érkeznek is az üzenetek a 0620-22-22-122-esre, önök is küldhetnek. Sziasztok, Erika vagyok Kiskunfélegyházáról, ma 28 éve, hogy összeházasodtunk, és holnap 16-án lesz a férjem, Zsitva Attila, 50 éves. Szeretnék neki nagyon sok boldogságot kívánni. Hát én is gratulálok, nem csak Attilának, hanem nektek így közösen is, az elmúlt 28 esztendőhöz, meg ahhoz a sok-sokhoz is, ami még előttetek áll. Aztán sziasztok, drága hugomnak, Bige Péternének Miskolcra szeretnék kérni egy slágert, Mária nap alkalmából, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, írta a nővére Ági Barcikáról, sok-sok puszi neki. És Reni is írt, ő a férjének Tominak és a kislányának Esztinek küldené, éppen hazafele tartanak Németországba, 2 hétig itt voltak a nagyszülőknél, és a férjének üzeni, hogy egy hős, hogy ilyen hosszú úton helytáll. Csak óvatosan, mindjárt körülnézünk, hogy mi a helyzet közlekedésileg, de előtte még jöjjön az útonlevőknek, a névnaposoknak, szülinaposoknak, a Culture Club és a Karma Chameleon.

0: tényleg.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azért jó, hogy ezt Kovalszkijék megénekelték, mert legalább nem feledjük el ezeket a varázsszavakat. Így dalban összefoglalva talán könnyebben felidézzük és alkalmazzuk is ezeket minden olyan esetben, amikor helyük van. Dugóba kerülve lehet, hogy nem feltétlenül ezeket szoktuk mondani, és hát most is van fennakadás, mert korábban 4 autó ütközött az M1-esen a határ felé Komáromnál. E tekintetben annyi a jó hír, hogy a forgalmi akadály már megszűnt, de a több mint 12 kilométeres torlódás csak nagyon nehezen oszlik fel, úgyhogy itt azért még nem szabad a pálya, úgymond. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a 23-as kilométernél 3 autó ütközött, a forgalom most csak egy sávon halad, és 3 kilométeres a dugó. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as a határ felé, a 62-es és 70-es kilométer szelvények között szintén csak egy sávon lehet közlekedni, 60-nál érdemes lemenni, aztán Gyöngyösnél vissza. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyánnál dolgoznak, a belső sáv zárása mellett, és szintén a főváros felé a 74-es kilométernél is munkavégzés van, 2-3 kilométeres torlódással. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek ma délután is. A munkavégzések miatti fennakadásokra nincs ráhatásunk, de igyekezzünk, hogy legalább a baleseteket elkerüljük. Közben meg hallgassuk együtt a legnagyobb kedvenc slágereinket. Itt lesz még az Eiffel 65 és az Alphaville. Ez a Big in Japan.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, az Eiffel 65 és a Blue, ami egyrészt kéket jelent, másrészt szomorút, az utóbbit szerintem simán ki tudjuk küszöbölni, nem kell hozzá más, csak egy újabb ad a kiváló slágerit szombatra. A Neoton mellé beszáll a Snap is, na meg ez a csodás hölgykoszorú. A Sugar Babes és a Push the Button is jön a friss hírek után.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Demiz Szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: A Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Szamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Szamárdi, Strandfesztivál.
4: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Ellenőrzik a külföldi webáruházakat. Továbbra is megfeszített munka zajlik Pakson. A NAV már küldi az adószámla kivonatokat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zajlik a két bárka irányított süllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be a helyszínen a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emeltek a folyóba. A rendkívüli művelet azért zajlik, hogy a Duna vízszintje Paksnál ne csökkenjen kritikus szint alá, és a vizet használhassák az atomerőmű hűtésére. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
7: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
6: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A hétfői csúcsok 27 és 36 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: A mikrofonnál Jurásek Balázs. Az idei magyar nagydíj már a múlt hónapban lezajlott, de a Forma 1 a Neoton jóvoltából nálunk is dübölök tovább, méghozzá 220 feletti tempóval. Aztán jön a Snap, a Rhythm is a Dancerrel, nem meg Stevie Wonder. Ez a Part-Time Lover.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jött veled a nyár, de még marad is egy kicsit, még lesz pár jó buli a következő hetekben is. Csordás Tibiék is fiesztáznak még néhány alkalommal augusztus végéig, többek között a Balaton partján is, ahol mindig történik valami. Jövő vasárnap például újra elhozzuk önöknek Demjén Ferencet és fantasztikus zenekarát a siófoki plázsra. Ahogy tavaly is volt, most csak kell majd beugrót venni, mindössze a honlapunkon szükséges regisztrálni. Erre hétfőn lesz lehetőség, onnantól kezdve, hogy Vágó Piros bemondja a rajtot, akkor aktiválódik majd a regisztrációs link, szóval érdemes lesz majd Piros műsorát is nagyon figyelni, mert ahogy a tapasztalat mutatja, iszonyatosan gyorsan betelnek a helyek, nem lehet sokat szőszmötölni. Most viszont még talán jobban ráérünk, úgyhogy hozom is a jó kis nyári slágereket, egy újabb naposat, a Sunnyt a Bonnie M-től, és egy latinos hangoskodósat Jennifer

Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

búcsú a hollywoodi domboktól, Hollywood Hills, ahhoz, hogy a Sunrise Avenue ilyen formán, mint ahogy énekelték, visszatérhessen Amerikába, hát nem ártana újjáalakulni, és akkor biztos, hogy ott is szívesen fogadnák őket. Nálunk, ha jól tudom, csak egyszer jártak, én azt a koncertet nagyon bánom, hogy elpasszoltam, aztán fogták magukat, és hirtelen felosztottak, pedig szuper kis banda volt, hát ha egyszer még újra kedvet kapnak az együtt muzsikáláshoz, vevők lennénk rá. Ica meg arra volt vevő, hogy a párja, az ő aranykezű párja megkímélte ma őt a forróságtól, és beállt helyette a konyhába, és megfőzte az ebédet. Ezt nagyon köszöni neki, és üzeni, hogy nagyon szereti őt. A tesz minden Máriának nagyon boldog névnapot kíván, másrészt kedves ismerősének, Gombos Zitának, meg boldog születésnapot. És jött egy ilyen is, sziasztok, Zsófi vagyok, és ha van rá lehetőség, akkor üzennék kedvenc kollégáimnak, Balaton Kenesére, mégpedig azt, hogy szuperek vagytok, kitartás nektek, igyatok sok vizet, és igenis jó ének hangotok van, amikor a retro rádiós lágereit éneklitek. Köszi előre is. Hát akkor azt mondom, hajrá, lehet majd dalolni szépeket a folytatásban is, például Gloria Estefánnal vagy az Abbával, itt meg akár lehet egy kicsit léggitározni, meg akinek mélyebb a hangfekvése, az lesz most előnyben. Chris Reától szól a Road to Hell.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A zene kísér majd az úton, na meg kellenek hozzá az infók is. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen a határ felé, Tata és Bábolna között, valamint az erős forgalom miatt lassulás tapasztalható Bicske és Herceghalom között mindkét irányban. Aztán munkavégzés miatt van dugó az M3-ason a határ felé vezető oldalon, a 62-es és 70-es kilométer szelvények között, ahol csak egy sáv járható, érdemes 60-nál lemenni a pályáról, aztán Gyöngyösnél vissza. A 11-esen Leányfalu belterületén pedig két autó egy tűzoltó autóval ütközött össze, a 26-os kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Figyelmesen vezessenek, 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Ezek meg a legnagyobb slágereink, még ebbe az órába kettő fér bele, az egyik Gloria Estefántól jön, az Everlasting Love, a másik pedig az Abbától, Gimme, Gimme, Gimme.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Everlasting Love, Gloria Estefan is úgy tartja, hogy létezik, mármint az örökké tartó szerelem. Reméljük, hogy igaza van. Jönnek most a friss hírek, aztán a szombat délutáni kínálatban felbukkan Ákos. Itt lesz Ocean és a Cry Cry, és az Army of Lovers is. Jön a Crucified itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
3: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
4: És a sült krumplié.
5: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Több tucat magyart kellett kimenekíteni a horvátországi tűzvészből. Véradásra hívják az önkénteseket, csapadékra nem kell készülni. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azon továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
9: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
8: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81 000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidősport szervezőnél. A Budapest sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A hétfői csúcsok 27 és 36 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, indítok is egy újabb parádés válogatást, így kerek a szombat délután, úgyhogy itt lesz velünk Ákos, a 90-es évek igazán színes csapata, az Army of Lovers, a Crucified-dal és a Modern Talking sikerével kezdünk. Ez a Sherry Sherry Lady.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ezt egy életen át kell játszani. A mondás továbbra is igaz, sőt, most aztán igazán aktuális, mert Hevesi Tamás is nagy flóban van ezekben a napokban. Akár ma is meg lehet őt hallgatni élőben, mert este Szerencs mellett Golob településen lép fel. Aztán szerdán Szigetszentmártonon énekel, nemzeti ünnepünkön Gyulán ad akusztikus koncertet, lesz még buli Nagymányokon is, de amit Tamás külön kiemelt, hogy életében először játszik majd Erdélyben, jelesül jövő szombaton Kolozsváron. Hát azt hiszem, ennek már legfőbb ideje. Biztos, hogy ott is nagy szeretettel fogadják. Majd hat feszüljön a húr. Ha esetleg önök nem is készülnek ilyen nagy turnéra, vagy ha a mai délután csak kellemesen otthon telik, azzal sincs semmi gond, de azért hát, ha meghozom a kedvet egy kis kimozduláshoz, úgyhogy tempós, táncos slágerek is jönnek bőséggel. Táncolj még a Fresh-től. Némi Lambada is lesz. De előtte még ez. Nyári cím, nyári hangulat, de a zenében legalább annyira ott van a gospel, mint a pop rock. A skót Texas együttes 99-ben ezzel a brit listán egészen a második helyig menetelt, és nálunk is szól. Ez a Summer Sun.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, egy igazi dance csemege még a 2000-es évek elejéről, Summer Jam az Underdog Project-től, azóta is kiválóan működik minden nyáron, nagyon elkapták a hangulatot, hibátlan a mai napig. Nyári melegből ma sincs hiány, hétfőn ugyan érkezik valami hidegfront szerűség, lesz ahol záporokkal, de nem mindenhol, úgyhogy szerintem még azzal is kiegyeznénk, hogyha éppen a nyaralás alatt kezdene el esni, pár napig huzamosan csak jönne már. Egy-egy szabadtéri buliban benne van, hogy a zenekar is bőrigázik, főleg régen, amikor még nem voltak ilyen szuper fedett színpadok. Megesett a Beatles-szel is, még 64 júniusában Melbourne-ben, de azért persze becsülettel végignyomták a fiúk. Egyébként George Harrison morgolódott emiatt a legtöbbet, ő nem különösebben szerette a szabadtéri koncerteket, de ott és akkor nem volt mit tenni. Itt már szólóban hallgatjuk őt, pont a 9. felhő a Cloud 9 című albumáról jön ez a sláger, ami óriási meglepetést okozott 87-ben, hatalmas visszatérés volt ez a részéről, hiszen abban az évtizedben már nem igazán volt reflektor fényben. Ez a God My Mind Set on You itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy kocintásra lehet, hogy sor került a Magna Cum Laude-nál is, hiszen két tag is nemrég ünnepelt, Mező Misi 1-én, a billentyűs Lesták Marci meg 3-án szülinapozott, Sümegen még egy torta is a színpadra került. Ma meg már megint ők kerülnek színpadra, este Magna Buli Királyhelmecen, ez Kassa térségében van, ugye? Aztán kedden Tököl, szerdán Sárospatak, ez egy különleges szimfonikus koncert lesz, aztán 20-án Csepel, majd Kolozsvár és Szatmár Németi. Ez a következő hét az ünnepi hét menetrendje Magna szempontból. Mozgalmasnak ígérkezik, de hát róluk nagyon jól tudjuk, hogy nem nagyon szeretnek otthon ücsörögni, hosszú távon semmiképpen sem. Aztán ebben is szólnak a gitárok, a billentyűk, meg a fúvósok is, de a stílus teljesen más. Misi helyett Joe, azaz Joe Cocker következik, nem véletlenül, mert jeles dátum a mai, augusztus 15-e, 1969-ben ezen a napon kezdődött a legendás Woodstocki zenei fesztivál, ahol 3 nap alatt a becslések szerint legalább 500 000 ember fordult meg, tulajdonképpen semmiféle infrastruktúra nem volt, egy helyi farmer földjén állították fel a színpadot, aztán amikor a hatóságok látták, hogy mekkora tömeg érkezik, hogy folyamatosan jönnek az autók, a kisbuszok, a motorosok, akkor kivezényeltek 800 rendőrt, sőt még erősítést is küldtek, de hát nem volt rá szükség, mert semmilyen botrány vagy rendzavarás nem történt. Ez tényleg a béke és a szeretet jegyében telt olyan előadókkal, mint Carlos Santana, Janis Joplin, a Creedence Clearwater Revival, a Who, vagy éppen Jimi Hendrix. A vasárnapi műsort, az utolsó nap műsorát pedig Joe Cocker indította, őt hallgatjuk most, ez a You Can Leave Your Hair On.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a német Silent Circle és a Touch in the Night. Némi italo diszkós utánérzés is van benne, de 85-ben ilyesmivel nem lehetett nagyot tévedni. Akkoriban tényleg rengeteg minden volt egyszerre, például nálunk nagyon ment a 60-as évek rock'n'rollja is. Persze a Hungáriának köszönhetően, aztán majd modernebb hangzás is lesz Avicii-vel, na meg jön Scatman John is. A Scatman's World-et is felteszem, tartsanak velem!
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén

0: A Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Lassan emelkedik a vízszint a Paksi erőműnél, egyre nagyobb az aszály. Sok vendéget várnak még idén a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zajlik a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél, az apadás ellenére már egy centit emelkedett a vízállás. Jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás fenyegetne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenék küszöb építésével a folyón. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években. Nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti mérsékleteket jeleznek, ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
2: Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Timi strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárt és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az év század aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Túlnyomóan napos száraz idő várható, csak keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Csapadékra nem kell készülni, 32 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Holnap is sok napsütés lesz, majd késő délutántól északnyugaton megnövekedhet a felhőzet. Estétől egy-egy záporzivatar nem kizárt. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ha szombat, akkor legyen rock'n'roll party is, a Hungáriától megkapjuk, pergeti a szótagokat, majd Scatman John, és énekel nekünk Rick Astley is, aki nemrég Paloznakon lépett fel, óriási hangulatot csinált. Persze itt is szólt, Gather

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: csatát én nyertem.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Állj vagy lövök az első emelettől. Hogy a csatát kinyerte az Aerosmithnél, arról fogalmam sincs, de a legendás amerikai csapat még meg sem alakult, amikor az énekes Steven Tyler és a gitáros Joe Perry meglehetősen fura körülmények között futottak össze. Nyár volt, a 19 éves Joe pedig egy New Hampshire-i hamburgerezőben melózott, amikor betoppant Steven a haverjaival, rendeltek, majd igazán kulturált módon kaja csatát rendeztek. Igaz, kihajították őket, de a romokat Joe Perrynek kellett eltakarítania, még a tejszíhabot is a falról. Akkor még nem gondolta, hogy ezzel a zűrös alakkal fog együtt zenélni, és az Aerosmith-szel történelmet írnak. Pedig így történt, és az első találkozás egy ostoba kis nyári balhé volt. Itt már persze rutinos szupersztároknak számítottak, ez már 98 nyara volt, és az Armageddon című film feledhetetlen dallamai. I don't wanna miss a thing. I could

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Metcan és a Begén, azaz Könyörgöm. Valószínűleg ezt nem kell majd megtennünk ahhoz, hogy tele legyen jövő vasárnap a siófoki plázs, mert idén is lesz még egy nagy dobásunk a nyár végére, ha már lassan mondhatjuk, hogy hagyományosnak számító Demjén Ferenc koncertre kerül sor, és most sem kell majd beugrót fizetni senkinek, csak regisztrálni, már most érdemes elraktározni az infót, hiszen valamikor a hétfői napon Vágó Piros fogja elindítani a regisztrációt, akkor él majd honlapunkon a link, ahová kattintani kell, és ha szívesen jönnének, erősen tanácsolom, hogy figyeljék Piros műsorát, mert amikor ő beélesíti a dolgot, onnantól szabad a vásár, késlekedni meg nem érdemes, hiszen tavaly is hihetetlen gyorsan elment az összes jegy, tuti, hogy idén is így lesz, aztán csapunk egy nagy bulit még a parton. De még maradjunk a mai délutánnál, a szombati kínálatban a lazításnak is helye van, ezt Tina Turnertől kapjuk meg. We don't need another hero.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Új napra ébredsz a Zanzibártól. A délután ezen részében már ébresztőt nem hiszem, hogy bárkinek is kéne fújni. Inkább már az estére hangolódunk. A jövő hétvége extra hosszú, 4 napos lesz. Aztán jön még egy víkend és kifújt, szóval tulajdonképpen a nyárból még a mostanit is beleszámítva 3 hétvégénk van. Elsőre rémesen hangzik, de 3 jó hétvége azért még sok mindenre, rengeteg élményre elég lehet. Tegyük is félre a pesztimista énünket. Hallgassunk valami igazán nyárit, ami így augusztus közepén pláne aktuális. Ugye a Grease című filmben is az volt, hogy a két főszereplőnk, Danny és Sandy együtt töltötték a nyarat, aztán a suli kezdetekor egy iskolába kerültek, jobban mondva Sandy lett az új lány, és mindketten picit máshogy mesélték a kalandjaikat a haveroknak és a barátnőknek. Románc szerelem és nagyon vagány szerelések, ez is kellett a film sikeréhez, na meg az ilyen slágerek és énekhangok. Olivia Newton-John és John Travolta, ez a Summer Nights.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Meat Loaf és az I Would Do Anything for Love, azaz bármit megtennék a szerelemért, csak azt nem énekli utána egyből. Ezen sokan gondolkodtak, hogy mi lehet az a bizonyos az, sőt magát az énekest is megkérdezték erről, ő pedig azt válaszolta, hogy hát nem értitek, bármit megtennék a szerelemért, csak éppen azt nem. Szóval nagy segítség volt, de lehet, hogy ő maga sem tudta. Minden esetre óriási világsiker lett belőle a 90-es évek elején. Ez meg már a 2000-esekben ment nagyot. Luis Fonsi és a Despacito, aztán itt lesz velünk még Máté Péter is.
1: Ez majdnem szerelem volt, és majdnem igazi vágy.
0: Feledhetetlen dallamok, érkezik majd még Gála is, na meg az Unisex, szóval csak változatosan a folytatásban is.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: a Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
8: Folyamatosan dolgoznak Paksnál. Ellenőrzik a nagyobb webáruházakat. A magyar tollas labdázók Indiába mennek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megfeszített munka zajlik Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél az apadás ellenére emelkedett már a vízállás, jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül olyan alacsony lenne később a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építéssel a folyón. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
9: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
8: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Túlnyomóan derült idő várható, legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még ezt az órát is közösen töltjük, remélem nem bánják, pláne, hogy rengeteg szuper sláger belefér még, csak változatosan, ahogy kell. Jön Máté Péter, aztán a Despacitót is bedobom, és Taylor Dane már itt is van. Tell it to

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szebb holnap az Unisextől. Úgy néz ki, a holnapi napunk pont ugyanilyen lesz, mint a mai. Nagy változásra időjárási szempontból nem számíthatunk. A nyár még tartja magát, nem is lenne ezzel semmi gond, csak már jöhetne a napsütés mellé némi égi áldás is. Hétfőn lesz rá esély, igaz, nem mindenhol. Azért lehet még miénk ez a nap is, pontosan erről fog énekelni nekünk az Up, de lesz hátradőlős is még szombat délutára, a Laidback és a Bakerman, és ezt a kedves kocér hangot is nagyon szeretjük. Shania Twain.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Clean Bandit és a Red or B. Jönnek még továbbra is az üzenetek. Julcsi például azt írta, hogy a korábbi Fiesta slágerrel a napfényt az ő szívébe is elhoztuk, és egyszerűen imádja ezeket a slágereket, köszi szépen az ő nevükben is. Aztán Jani azt írta, hogy az ő barátjának, kollégájának, Pityikének tegnap volt a születésnapja, hadd szóljon neki is valami jó. Mária Kunszentmártonból jelentkezett. A magam nevében nagyon szépen köszönöm a Mária napi köszöntéseket. Szép délutánt és kellemes hétvégét még mindenkinek, és nagyon jók a mai dalok. Aztán ne maradjon ki Gizi mama sem. Kucz Zoli kérésére szól neki a sláger, mert hogy most mindenki összegyűlt. Gizi mama a 80. születésnapja alkalmából. Pusztavámon vannak a gyerekek, az összes unoka, felsorolni sem lehet, úgyhogy mindenki sok-sok boldogságot és jó egészséget kíván. Ehhez meg én is csatlakozom. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Az ünnepelteknek, a lazán hétvégézőknek és mindannyiunknak most Lee Malley-nek el ez a Neverending Story.

0: megtalál.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hajnalban még a nap is más, a United-től. Ebben az évben, ha a Queen szóba kerül, akkor mindig előjön, hogy 86-ban, ugye pontosan 40 évvel ezelőtt a Népstadionban lépett fel a legendás csapat. Maga a konkrét jubileum ugye július 27-én volt, és készült erről egy koncertfilm is. Szerintem mindenki látta, aki szereti a Queen-t, de most elkészült belőle egy teljes restaurálás 4K-ban. A hangot is újra keverték az eredeti többsávos felvételekből. Nem akármilyen szakemberek dolgoztak rajta. A világhírű filmrendező, a Gyűrűk ura alkotója, Peter Jacksonnak a csapata, a Park Road Production, szóval a minőséggel egészen biztosan nem lesz gond. Maga Brian May is azt mondta, hogy megdöbbentő a végeredmény, mert olyan részletességű képet sikerült előállítani, hogy a nézők szinte elfelejtik, hogy filmet néznek, úgyhogy erre kíváncsiak leszünk. Október elején kerül majd világszerte a mozikba, mindenki a budapesti koncertet fogja nézni, nálunk is látható lesz természetesen. Az első vetítés jóval korábban, szeptember közepén a Budapest Klasszik Film Maratonon. Én nagyon várom, biztos, hogy óriási élmény lesz, ha már jó magam nem lehettem ott 40 évvel ezelőtt. Anyujék még biztos nem engedtek volna el. Őket hallgatjuk már, mint a Queen-t, ez a Don't Stop Me Now itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, legyen is szerelem a levegőben. Love is in the air, John Paul Young-tól. Én ezzel köszönöm meg már a figyelmet, mert mindjárt 6 óra, úgyhogy érkeznie kell a három kívánságnak. Dévényi Tibi bácsi a Survivor klasszikus rock slágerével indítja a műsort. Eye of the Tiger. Én Jurásák Balázs vagyok, további nagyszerű szombatot a Retro Rádióval.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál.
4: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Véradásra hívják az önkénteseket az ünnep előtt. Magyarokat mentettek ki a horvátországi tűzvész sújtotta területről. Csapadékra egyelőre nem kell készülni. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azon továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
11: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
10: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidős sportszervezőnél. Budapest sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság

0: itt van Tibi bácsi. Három kívánság Bévényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm mai műsorunkon. Következzék egy olyan előadó, akit gyakran szoktunk hallgatni rádióba, videón, szóval egy népszerű előadó, DJ Bobo.
0: Ez a három kívánság itt a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban
2: Martin, szerbusz, ki a három előadó?
3: Jó napot kívánok! A Sade, Johnny B. Good és a Patrick Hernandez-től.
2: Remek dalok, játsszuk le őket!

0: 0622 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden idők legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Zsuzsa, Keli csókolom. Ki a három előadó? Első Szuper, második
3: Egy Depeche Mode-ot
2: és a harmadik
3: Madonna.
2: Köszönjük szépen, Zsuzsa. Köszönjük szépen, kellemes rádiózást.

0: legnagyobb slágerei. Ez a három kívánság.
1: Divényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Kati, halljuk akkor a kéréseidet. Első.
3: Halló.
2: Jöjjön a második.
3: Jó, legyen egy rúzsabazdi.
2: Jöjjön a harmadik.
3: Abban legyen.
2: Köszönjük szépen, hallgass tovább is a Retro Rádiót.

üzenjen és kívánjon hármat. 0620-22-22-122. Ez a három kívánság.

0: 0620 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és mindenütt legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Misi, jó napot! Ki a három előadó?
3: Jó napot kívánok, Tibi bácsi! Korda Györgyet mindenféleképpen a kollégáimnak szeretném küldeni, a Robin Williams-től szeretném küldeni, a testvéremnek, és AC/DC-t pedig szeretném küldeni a barátnőmnek.
2: Ezek voltak tehát a kívánságok, nincs más hátra, mint lejátszani őket.
3: Köszönöm.

0: Műsorajánló.
1: Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával.
2: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
3: Képzeljétek el, itt van egy angol anyuka, 44 éves, úgy hívják, hogy Kate, és abszolút imádja a gyerekét, de azt mondja, mostantól ő már csak egyszerre egyel hajlandó elmenni nyaralni, a négyből. És a férjeben partner, szerinted partner vagy loser?
4: Partner. Partner. Partner. Ez azért, ne haragudjunk, mindkettőnek kegyetlen egy ilyen nyaralás.
5: Bocsi, tegyük fel, mondjuk van 3 gyereked. Van egy 17 éves, egy 9 éves, meg egy 3 éves. És akkor, mit tudom én, valahogy el kell ezt döntened, hogy kit viszel magaddal nyaralni. Lennél részre hajló egyébként, mondjuk az Egon a 17 éves felé? Mondjuk.
3: Hát, hogy... Persze, nyilván Egonnal tudnék, hogyha ő a 17, akkor vele tudnék a legtöbbet programozni.
5: És hogy döntenéd el, hogy melyiket viszed magaddal? Mégis valahogy fairnek kell lenni ennek a játéknak.
3: Futóversenyen. Minden évben lenne egy nagy, a Bocskor család nagy futóverseny a Vasaspályán, és akkor a rajthoz állítanám őket, rajtpisztoly,
5: aha,
3: és akkor egy full kört kell futni.
4: De jó fej vagy.
3: És akkor a célban megvárom Egont.
5: Azért elhitetted a 3 éves Natasa, hogy le tudja futni a 17 éves Egon.
3: Persze, minden évben fut. Jövőre már 4 lesz.
5: Natasa, még egy 15 éves lefutod az Egon.
3: Nem azt kell nézni, hogy mi igazságtalan, hanem azt kell nézni, hogy a gyerek mit hisz igazságosnak.
4: Ez egy ilyen szülői intelem.
3: Most fogalmaztam.
5: Fussál Egon, fussál, töltöm az Aperolt, fussál Egon.
4: És mit mondasz a kisebbeknek? Mivel
3: fuss. Natasa, fuss.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6:08-tól a Retro Rádióban. Bocskor!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
15: Sok vendéget várnak még a hazai strandok idén. Továbbra is folyamatosan dolgoznak Paksnál az atomerőműnél. Egyre komolyabb károkat okoz az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó-Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenékküszöb építésével. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
16: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérséklet veszélyeket jeleznek, ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
15: Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fehérvár megyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbe vezető lépcsőket lezárták és kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora. Ez a három kívánság Tibi bácsival, itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Hildi. Hello, Hédi! Halljuk akkor a dalokat egymás után. Az első?
3: Az első lenne Bizsif, a második a Rod Stewarttól egy jó kis pörgős számot, és a harmadik a Cserhátiktól szeretnék kérni egy számot.
2: Hédikém, teljesítem a kívánságot, tehát három remek felvétel következik. Köszönjük szépen, kezi csókolom!
0: Ez a három kívánság Tibi bácsival itt a Retro Rádióban.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyes legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Laci. Halló, Laci, akkor halljuk a kívánságaidat. Elsőt.
3: Halló, igen, itt vagyok. Szia, Tibi bácsi. Én az első előadót, a Bonnie M-et szeretném. A második, az a V-motoroktól szeretnék egy nagyon szép számot. A harmadik számot pedig a Diana Rostól szeretném a kedves fiamnak és a barátnőjének szeretném küldeni.
2: Köszönjük szépen, jöjjenek a dalok.
3: Nagyon szépen köszönöm, szia, viszont hallásra. She's crazy like a fool.

0: élet legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ez a három kívánság.
1: Dévényi Tibi bácsi egy újabb kérés teljesít.
0: A vonalban.
2: Lajos, háló Lajos, itt vagy, akkor halljuk az elsőt.
3: Igen, itt vagyok. Az első lenne az aha. A feleségemnek a másodikat a barátaimnak szeretném, a Charlie.
2: És halljuk a harmadikat.
3: A Femzi, a Bilényben.
2: Köszönjük szépen, Lajos. Hallgass továbbra is a Retro Rádióba a három kívánság.

0: 06 20 22 22 122.
1: Ez a három kívánság Tibi bácsival és minden egyik legnagyobb slágereivel.
0: Itt egy újabb hallgató, akinek teljesül három kívánsága.
1: A vonalban
2: Peti. Halló, kedves Peti, üdvözöllek. Na, akkor halljam a kéréseidet, az elsőt.
3: Akkor kérnék egy Michael Field-tart Beatles, kérnék szépen.
2: Köszönjük, Peti, további jó rádiózást.

Hát kedves hallgatóink, búcsúzunk Zoli barátok nevébe, és a következzék egy híres orvos, Dr. Albán. A viszonthallásra!

0: mert itt van Tibi bácsi. Három kívánság Dédényi Tiborral a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hamarosan szabályozhatják az e-rollereket. Több erdő és bozót tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Még aktív az Etna, de újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Akár már jövő hónapban dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője megismételte, szeptember 9-ig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. Eddig már 200 000 nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 000, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoralja új helyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren, azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Egyelőre nem számíthatunk csapadékra, felhőtlen időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Elérkezett a szombat este, minden retro rádió hallgatónak kívánok nagyon kellemes rádióhallgatást, hiszen néhány másodperc, és elindul a ma esti fergeteg parti. Remélem velem, velünk töltik a következő, mindösszesen

Önök a Retro Rádiót hallgatják, itt minden idők legnagyobb slágerei szólnak. David Bowie és a Let's Dance a mai induló nótánk, és innentől kezdve a következő 4 óra. Remélem tele lesz sok olyan nótával, amelyet önök is, ti is nagyon-nagyon szerettek. Aki pedig velünk tart, ígérem, hogy nem csak a legnagyobb, hanem a legtáncolhatóbb nóták is érkeznek sorban. Először össze-vissza, másodszor pedig igenis mixben tartsatok velünk. Indul a Fergetek Party!

Tisztán emlékszem, amikor először meghallottam ezt a dalt az osztályban Szegeden, az egyes gyakorlóban. Megszólalt Donna Summer és az Under Radio. És akkor tudtam, hogy valami más lehet más rádiókban, mert ugye addig csak Kossuth Rádió volt, de aztán megtudtam, és beleszerettem.

Ennek a Retrádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és egy egészen különleges nótával szeretném folytatni itt a Retro Rádióban. Teardrops, azaz könycseppek. Remélem senki nem egy semmilyen könycseppet ma este, hanem mosolyogva hallgatja.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

Petrolet-et hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel. Bárkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ezen slágereket sorban egymás után rakva játsszuk önöknek itt az első órában, utána pedig mixben érkeznek majd a legnagyobb nóták. De most jön a Pointer Sisters, this is I'm So Excited.

Ahogy elmondtam, az Under Radio-nál néhány perccel ezelőtt, itt is, ennél Andalnál is egy nagyon különleges emlék kötődik. Mert hogy DJ, hogy egyáltalán mit csinál egy DJ, kisgyerekként természetesen Szegeden nem tudtam, és nem is volt elképzelésem se arról, hogy mi. Viszont meghallottam ezt a dalt az Indie-től, Last Night DJ Saved My Life. És akkor elkezdtem kideríteni, hogy mit csinál egy DJ. És ebbe is beleszerettem.

Jöjjön az a nóta, amely meghatározza, remélem, a mai napunkat, és meghatározza tulajdonképpen az időszakot, amiben élünk, hiszen a Chic és a Good Times, azaz jó idők, ez szóljon itt a Retro Rádióban 1979-től. Tartsanak velem, maradjatok velünk, ez a Retro Rádió, benne a Fergeteg Party.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre magasabb a parlag fű koncentrációja a levegőben. Folyamatosan dolgoznak Paksnál, emelkedett egy picit a vízszint, meleg lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az apadó Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenék küszöb építésével. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több belvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hidat lezárják. Este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek. Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom minden idők legnagyobb dalait ígéretemre szíven 9 órától, tehát mostantól már mixben jönnek azok a nóták, amelyekre nagyon nehéz.

Akkor Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel és a múlt hét történéseivel érkezem. Megtörtént az a bizonyos buli, amelyről annyit beszéltek. Egy rádiós kollega, egy másik rádióban dolgozó rádiós kollega, és én tényleg kollégámnak tekintem a rádiósokat is, és a lemezlovasokat is, akkor is, ha éppen másik cégnek az alkalmazottjai. Szóval egy rádiós kollega csinált egy bulit, amelyet ő tulajdonképpen brahiból létrehozott. 65 ezer ember döntött úgy, hogy viszonylag magas jegyárért ellátogat erre a partira, és aztán ami nagyon jól esett, hogy a szervező cég felkért engem fellépőként erre az estére, és annyira hihetetlen élmény volt, mert amikor megérkeztem a színpadomhoz, azt láttam, hogy emberek így ülnek a földön, de nagyon sokan, de még a nagy színpadon ment a másik program. És abban a pillanatban, ahogy rám szóltak a walkie-talkien, hogy most kell kezdenem, elindult az intro, az körülbelül 45 másodperc, és elindult az első dal, ez így összesen szűk 5 perc. Az alatt tessék elképzelni, hogy az óriási tér megtelt emberekkel. És a következő 10 percben az egész jobbra, balra, elől, hátul, alul, fölül, mindenhol, de még a járdán, ami oda vezetett is, végig táncoltak az emberek. Szóval nekem nagyon nagy élmény volt, és én azt gondolom, hogyha egy picit belegondolunk, hogy nem ítélkezünk minden felett és mindenki felett, akkor 65 ezer honfitársunk, barátunk, fele barátunk, nem tudom ki, hogy nevezi, ember, magyar ember, jól érezte magát, összeülelkeztek az emberek, és együtt voltunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nyeremény. Sehogy máshogy nem tudom ezt megfogalmazni. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió folytatódik, a Mix. Maradjanak velem!

volt a Rádió Fergetek Pati című műsorának első mix órája, összességében már a második. Köszönöm, hogy itt töltjük az időt ma is, vagy együtt töltjük. Akik úton vannak, nagyon vigyázzanak, rájuk nem vonatkozik az, amit mondtam a műsor elején, hogy nehéz lesz ülve maradni, nekik sajnos muszáj, úgyhogy vigyázzanak, csak hallgassák a jó muzsikákat. Akik viszont otthon táncolnak, vagy házi buliban, a Fergetek Parti szól, érezzék nagyon jól magukat. Jön a folytatás, mindjárt itt a Retro Rádión.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A nemzeti ünnep előtt véradókat várnak. Kimenekítettek több tucat magyart. A horvátországi erdőtüzek sújtott a térségből. Száraz időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban ne jönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidősport szervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép szombat estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és hozom azokat a dalokat, amelyek nélkül nincs házi buli, nincs fesztivál, nincs nagy buli. Ez a Fergeteg Party, itt a Retro Rádió minden pénteken és szombaton.

Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hát említettem, hogy sok minden történt a múlt héten. Még két esemény, amiről mindenképpen szeretnék megemlékezni. Az egyik a Lelei Borhét záró napja. Azon az estén, ez ugye vasárnap este, érkezem lefelé, Balatonra vagy odafelé, mert lefelé nem megyünk sehová, hanem oda megyünk. Szóval odafelé nézem az autókat, három sávban jönnek szembe. Ugye Budapest felé én mentem a Balatonra, ők jöttek szembe. Azon gondolkodtam, hogy most itt mindenki eljött Leléről is, meg az egész Balatonról, hiszen ez a normális menete az életnek. Vasárnap este jönnek vissza az emberek a hétvégi pihenésről, és egy kicsit úgy el is fogadtam magamba, hogy hát nem lesznek olyan sokan, de remélem, hogy jó lesz. Na hát ehhez képest a Lelei Borhét utolsó napján voltak a legtöbben, azon a két órán, amelyet én kaptam meg Isten kegyelméből. A legnagyobb látogatószám, a legnagyobb hangulat, és egy nagyon-nagyon pozitív, szeretetteli közönség és közösség. Akkor, vasárnap, amikorra teljesen este 9-kor kezdtem, amikorra teljesen kiürül a Balaton. Szóval ez történt, és nagyon-nagyon jó buli volt, és egy olyan 45 perces beszélgetés, aláírás, fényképezkedés zárta ezt az estét nekem, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki oda látogatott. És nagyjából hasonló élményem volt egyébként a Kenesei buliban, ez szombaton este volt, tehát előző este, csak ott egy baleset, amely teljes útzárat hozott az M7-esen, fűszerezte ezt meg, így elkéstem egy órát, és hát teljesen nyilván, hogy mondjam, hibámon kívül, de felelősség az enyém, attól függetlenül, hogy így alakult a baleset miatt az élet, sőt, direkt korán is elindultam, tehát így késés talán egy picit kevesebb volt, mint ami lehetett volna, ha takra ki van számolva, de ott is megvártak, és nagyon-nagyon bulisztunk. Tartsanak velem, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Parti című műsorának harmadik órája. Ebben az órában is mixben érkeztek a legnagyobb felvételek, és a következő utolsó óra is pontosan erről fog szólni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, továbbra is fantasztikus estét mindenkinek, hiszen a nyár a kikapcsolódásról, a koncertekről, a családról, az utazásról szól. Köszönöm, hogy velem, velünk töltik ezt az időt.

Önök a Rádvágyot hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel és rengeteg hatalmas eseménnyel a nyár előtt és a nyár után, mert hogy tulajdonképpen a szeptember is tele lesz majd koncertekkel. Nem tudom, miért alakult így egyébként, talán azért, mert akkor már visszajönnek hallgatóink a szabadságról, talán könnyebb elmozdulni, kimozdulni, talán a család is újra egyesül, hiszen nagymamánál vannak a gyerekek, mint számtalan szenárió ilyenkor felállítható. De egy biztos, hogy bármerre járunk, nagyon jó látni, hogy családok is jönnek az eseményekre, gyermekek, nagymamák, szülők együtt, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és jelzi azt, hogy ennek a retro zenei világnak, vagy örökzöldnek, vagy nem is tudom, evergreennek, mindenféle szavakkal illetik ezt a világot, vagy van egy nagyon elegáns megfogalmazás is, az úgynevezett vintage zene, de mind ugyanazt az emléket takarja, amiről már beszéltem többször ebben a műsorban, hogy megéltünk valamit valamikor, és ezt újraélni jó érzés. Köszönöm, hogy velünk töltik az időt. Menjen a Retro Rádió Felgetek Pati című műsorának utolsó blokkja itt a Retro Rádió összes frekvenciáján.

Ez volt a Rádió Fergeteg Parti című műsora. Köszönöm szépen, hogy velem töltötték az időt, és egyébként volt még egy Budapest parkunk is, de majd erről holnap fog mesélni. A Neotonnal együtt töltöttük, ott több mint 3 órát, és hallgatóink oda is követtek és elkísértek bennünket. Köszönöm minden másodpercét, amit együtt töltöttünk. Köszönöm Attilának, Horinak, valamint Rolinak, hogy mindent rendben hagytak, és mindent rendben raktak össze. Így ez a szombatesti Fergeteg Parti is összeállt. Holnap találkozunk, hiszen a Sztársában várom önöket kiváló vendégekkel, megint lesz nemzetközi sztárunk is, Andrea Morricone, de érkeznek olyan magyar kiválóságok, akiket önök a szívükbe zártak. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az elmúlt 4 órát. Holnap találkozunk, akit meginvitálhatok délelőtt 10 órakor. Búcsúzik a házigazda, a Várkonyi Attila, DJ Dominik. Viszontlátásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.